0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1885-ben épült és a II. Világháború során megsérült budai lövőház épületében 1951-től a korábbi társasági funkciók megszűntek, bár a ház ekkor is a sportlövészek edzését szolgálta. A szocializmus éveiben a létesítmény a Magyar Honvédelmi Szövetség hatáskörébe került, így a lőteret sorkatonák, valamint egyetemisták használták gyakorlatozásra. A hajdani bálterem oldalhajóit kisebb helyiségekre szabdalták, és azokban lőszerraktárakat, irodákat alakítottak ki. 1990-ben a Budapesti Polgári Lövész Egyesület visszakapta ingatlanát. A megnyírbált állami támogatás azonban a működésképtelenség szélére sodorta a társaságot, amely több tízmilliós adósságot is felhalmozott. Az épület évekig üresen állt, 2006-ban pedig a II. Kerületi polgármesterség a lőtér eladása mellett döntött. Az épület jelenlegi tulajdonosa a Haris család, akik a 2016 és 2018 között tartó renoválási és épületfelújítási munkálatok mellett az üzemeltetésért is felelnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadsághíd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb, enyhe, hideg front hozhat esőt.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Televízió székháza 1955-től évtizedeken át a Szabadságtér 17 szám alatti épületben volt. Innen sugározták a tévéműsorokat, hazai és külföldi produkciókat. Kolodkó Mihály gerilla szobrászt megiklette a Muppet Show. Így a művész a műsor egyik főszereplőjét, Brekit állította a volt tévészékház előtti korlát tövébe. Az épület televíziós korszakának vége. A Muppet Show-t sem sugározzák már a tévében, ezért a műcíme End of the Show, azaz a műsor vége. Brekit a tér másik oldalán található amerikai nagykövetség irányába néz, hiszen a sorozat amerikai angol volt. Oda szeretne visszatérni ismét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Cseperi gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Cseperi hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte. Átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb, enyhe, hideg front hozhat esőt.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át, ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlowe Bridge, vagyis a Marlowe híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásártér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette, nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Oktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb, enyhe, hideg front hozhat esőt.
1: Az NTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Szeneka alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Ez pedig itt a Pöfögő reggeli express főváros centrikus program ajánlója. Kezdjük és induljunk a nagy évben. Monteverditől Görsvinig, ez egy opera történeti gyorstal Paló László Ferenccel. Az opera történeteit, opera történetének nagy korszakait végigjárja, és ez is a cím, hogy Korszakos operák, opera történeti gyorstal Paló. Szeptember 15-én indul a sorozat a Bősze Ádám zenei antikváriumban, ahol az első alkalommal Monteverdi Orfeóján keresztül az opera születéséről és a műfaj kezdeteiről lesz szó. Aztán a következő hónapokban Handel, Mozart, Rossini, Bellini, Erkel, Verdi, Wagner, Puccini és Görsvin egy-egy jelentős művész szolgál majd kiinduló pontként ahhoz, hogy László Ferenc egyszerre szórakoztató és tartalmas módon mutassa be az opera történet meghatározó korszakait és alkotóit. A sorozat egészen Görsvin Porgy és Bess című operájáig vezet, vagyis kiszámolva az opera több mint 3 évszázad történetét követi végig. Nyitó előadás tehát szeptember 15-e, este 7 óra a Király utcai Bősze Ádám zenei antikvárium a Csengeri utca környékén, keressék. A fiatal hegedűs generáció mutatkozik be szeptember 17-én a Zeneakadémia nagy termében. Szenthelyi Miklós és a MÁV szimfonikus zenekar koncertje ez. A Kossuth és Lisztdíjas hegedűművész, aki idén ünnepli 75. születésnapját, több mint 50 éve tanítja már és segíti a tehetséges fiatal muzsikusokat, ezúttal pedig növendékei lépnek majd színpadra. A hangversenyen Csajkovszki, Saint-Saëns, Paganini és Rossini művei csendülnek fel. Az est egyik különlegessége pedig Szenthelyi Miklós fia, Szenthelyi Krisztián közleműködése lesz, tehát szeptember 17-én a Zeneakadémia nagy termében. Beethoven összes hegedű, zongora, szonátája, ebből a sorozatból az első következik, egy hétvégi maratonnal a Bartók Emlékházban szombaton este 6 órai kezdettel, Antje Weithasszal, aki a hegedűjét hozza, illetve Várjon Dénes ül majd a zongoránál. Beethoven összes hegedű, zongora, szonátája hangzik el két világhírű művész előadásában a Bartók Emlékházban, tehát egy hétvégén. Keressék a programokat, a belépő jegyeket a Csalán utca 29-ben. És akkor még gyorsan Klukon Edit és Ránki Dezső zongora koncertjére invitálom önöket péntek este 7 órára a régi Zeneakadémiára, ez a Liszt Múzeum 40-es sorozat. Zongoraművész házas párról van szó, a Liszt Múzeum 1986-os megnyitása óta ők állandó fellépők a régi Zeneakadémián, és önök pedig legyenek állandó vendégek ott. Még egyszer az időpont péntek este 7 óra. Minden programhoz jó zene, élvezetet és jó szórakozást kívánunk!

0: Malek 80 hirdetik a plakátok, mert léteznek még plakátok, és olvasható, hallható mindenütt, miszerint szombaton este 8-tól a Budapest Kongresszusi Központban mindenki énekel, mindenki hangszerelve lesz, és mindenki föllép, aki egy 60 éves szakmai életutat szeretne tortával, dalokkal fölköszönteni. Illetve a fölköszöntendő maga Malek Miklós, aki egyébként nem 80 éves. De a matematikai problémán túltesszük magunkat, és sok szeretettel faggatjuk a zeneszerzőt, dalszerzőt, a klasszikus végzettségű trombitást, akinek a második keresztneve hangszerelő. A tortán lévő gyertyák elfújása és az életmű koncert előtt járjunk utána. Mit is jelent ez szó?
1: Ha durván akarom megmondani, le kell írni az első hangtól az utolsóig mindenkinek, hogy mit játszik egy darabban. Ezt csinálja a hangfelelő. Tehát amikor látjuk a színpadon, hogy fölemelik a hangfelelőket, belefújnak, beledobolnak, belevang, énekelnek, nem tudom, akkor az összes hangot a hangfelelő írja le. Tehát ez egyfelől egy nagy szakmai felség, másrészt invenciót igénylő valami, mert ott bizony szólamok vannak, ott is belső dallamok vannak, stb. A legjobb, amikor a zeneszerző maga hangszereli meg, ez annak idején úgy hívták, hogy beletartozik a köteles tudásba. Ma már azt hiszem, hogy ennek a fogalomnak a értelmezése sem teljesen világos, de igen, és de hát a zene folyamán mindig voltak olyanok, mint aztán mint én magam is, akik megbarátkoztak a hangszerekkel nagyon magas fokon, és mások dallamait adott esetben még sokkal jobban meg tudták szólaltani, mint X-Y vagy Z. Szóval körülbelül ez a hangszerelés. Tehát az az állapot, amit hall a különbség, az első hangtól kezdve az utolsóig mindenkinek, mikor van, mikor játszik, milyen hangerővel, milyen ritmus, és nem sorolom. Tehát ezt csinálja a hangszerelő.
0: Saját zenénél könnyebb, mint mondjuk Carment hangszerelni?
1: Jaj, de tudod, mi az érdekes? Az, hogy néha a másikét az ember jobban megcsinálja, vagy ez most már ennyi évre visszatekintve voltak erre is példák, de az a legjobb, amikor együtt születnek a dolgok. Tehát és a legjobb, amikor még a szöveg is bejátszik, akkor tényleg egy olyan egység vált napvilágot rögtön, ami ingathatatlan. Valóban, már a komponálás közben nálam mindig megjelenik a hangszervés igény is, hogy ezen vagy azon, vagy azon a belső szólam, akár hogy kórus, stb. A rendszerben kialakul egy olyan fajta belső hallás, hogy akármilyen tématöredéket, dallamtöredéket, bármilyen hangszeren meg tud hallgatni a belső hallása révén. Uh-huh. És azonnal választasz. Hát, igen. Ehhez persze hozzátartozik a rutin, és megmondom neked, ez egy olyan munka, hogy ott kell ülni.
0: Klasszikus alapok nélkül mindez elképzelhetetlen?
1: Azt gondolom, hogy igen, valami alapszinten. Bár ma nagyon jó oktatása van már a jazznek, de az alapritmusok, az alapképletek, azok hát a klasszikus zenében tisztázottak. És azokat azok a nagy betűk, amiből aztán tovább tudunk lépni egy másik irányban. Például itt ma kifejezetten nagy célú oktatása Magyarországon a jazznek. És ez az én életutamban már tapasztalható a fejlődésnek az eredménye. Hogy milyen profi muzsikusok kerülnek ki, akik adott esetben nem csak, hogy hangszeresen megállják a helyüket, hanem maguk is komponálnak, hangszerelnek arra a csapatra nagyon, nagyon jó, nagyon elfogadhatóan, és ez igen, örvendetes dolog.
0: Kérek egy Malek Miklósos körülírást, mi az a könnyű zene?
1: A könnyű zenének minden olyan zenét tartok, ami befogadható. Amivel ott azonnal a helyszínen tudok azonosulni. És most nagyon kiindottam a legyezőt, akkor azt gondolom, akkor a zene maximálisan funkcionál. Mert nekem nem kell feltétlen olyan felkészültnek lennem ahhoz, hogy be tudjak fogadni. Lehet, hogy majd egy lépcső megmászva, majd be tudom fogadni az agyakat jobban lefoglaló zenei megnyilvánulásokat, de az első alkalom, amit be tudok fogadni, azt én könnyű zenének tartom. És ez, mert hogy mi emberek dallamra születtünk. Ebbe biztos vagyok.
0: A legszebb, amit Viktor Máté írt, hogy aprólékos, szöszölő munka, de ebben hol van a művészet?
1: Amikor megnézed a partitúrát, hogy kinézni, az már önmaga egy művészet, ahogy az kinéz. nem véletlenül hívják vezérkőnek. Azon kívül, ha meghallgatod a darabot, abban annyi sok minden más van, azon kívül, hogy a dallam csík megy egyedül. Egy kopasz egyedül kis dallam, ezzel csak fölragyog, fölemelkedik, átszíneződik, és ez mind a hangszerelői munka. Elviszük egy másik hangembe, egy másik tempóba, visszatérünk, befejezést adunk neki, és akkor megkapja a zene a maga igazát, ez mind a hangszerelői munkának a lényeg. Úgy, ahogy mondja Máté, szöszölős, de belül sok zenei boldogságot ad. Adott esetben egy jó sikerű belső szólam, egy jó ritmikai megoldás teljesen az embernek új erőt ad és ötést előre. De nem véletlen, hogy ezt nem csinálják tartósan sokan. Mert nagyon igénybe veszi az embert igazából a memóriát, mert nem enged el. Addig golyózik rajta az agyad, mindegy, hogy ébren vagy alszol, mert a körülbelül azonnal folytatja. Akkor egyszer csak jelentkezik abban a variációban, ami elfogadható. Már is a fogod és leírod. És persze, mint mindent, ezt is lehet rutinból csinálni, mert itt is téglákból áll a ház, mint minden a máshol, és ezek a téglák ismertek, jól passzolnak egymáshoz. De az eredmény akkor is van téglaterület. Valahol mindig hozzá kell tenni valamit. Az a bizonyos hozzáadott érték, nem fogalmazható meg százalékosan.
0: Jó, de van még azért csúnya kérdésem gyorsan, és nyilván erre nincsen válasz. Van kedvenc dal?
1: Hát most, hogy föllapoztam, nem választok egyet, van.
0: Van?
1: Van, de nem akarok egyet választani a sok közül, mert se, akkor ezt itten hallgatja, aki nem róla beszélek. Persze, hogy van. De érdekes módon, hogy forog a kocka. Hol egyik emelkedik ki, hol a másik, hol a harmadik. Van, hogy így van ez.
0: Én nem vagyok nagyon jó matekból, de hát ez nem 80, ez már 81.
1: Hát, de mire összejön egy ilyen koncert, maradjon ez még 80.
0: Jó, még egy generációs kérdés. Ezek a dalok élnek tovább, ugye? Ezeket ugyanúgy a fiatalok fütyülik, ha nem kell, átalakítják, mixelik, minden.
1: Igen. Játottak. A dalaim nagy része játszott ma is, és ez a legnagyobb öröm egy szerzőnek. Az, hogy sokan vannak a nézőtéren, nagyon jó, csodálatos. De ezek a dalok 50 évvel ezelőtt írottak, vagy akkor indultak. Hát ki a csuda gondolta volna, hogy most erről fogunk beszélni, hogy egyáltalán megyünk, és akkor a dalok még ma is jelentsenek. Rám, ilyen eleje van a dalnak. Ilyen.
0: Nem csak a hangokkal, a végszavakkal is jól bánik Malek Miklós. Én fölhívom a figyelmet, hogy a maradék 3 jegyet gyorsan kapkodják el. A dátum is szombat este 8 Budapest Kongresszusi Központ. Ez a helyszín volt, most pedig jöjjön a jó kívánság. Bis Hundert und 20, a 81 éves Malek Miklósnak.

0: a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovszk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes, kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb, enyhe, hideg front hozhat esőt.
0: Az NTI híreit hallották. Következik Ludwig van Beethoven Führerlíz, Ámul Bagatell. Zongorán közreműködik Szokolai Balázs.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Fodor Anna Mária színművész és Gáspár Anna produkciós vezető. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
2: Szia! Szia.
1: Cukorbabáról beszélgetünk, amely egy egyszemélyes előadás Fodor Anna Máriától. Szeptember 8-án Blaha Lujza születésnapján mutattátok be először.
2: Mi a Lóvasúton.
1: A Lóvasúton, így van. Mi volt az, amiért az ő élete izgalmas lehet, egyáltalán hordozhat számunkra ma is olyan üzenetet vagy információt, amit használni tudunk, amit beépíthetünk az életünkbe?
2: Én mindent megtaláltam benne, ami az én életemmel azonos vagy párhuzamos, mindent. És ahogy elkezdtem kutatni, aztán ahogy így kavarodott a kis gondolatom, meg az életem így ez alatt a fél vagy egy év alatt, mire így tulajdonképpen megszületett ez az előadás, és megfogalmazódott, hogy mi is legyen ennek a témája, vagy ki, vagy kik. A Blaha Lujza lett az összekötő tulajdonképpen ezek között, a színésznők között, akikről végül is szól ez a monodráma, meg rólam is szól. Tehát mindenkiben találtam hasonlóságot, és a legmesésebb és talán megfoghatatlanabb, titokzatosabb az ő nekem, mert ott végül is senki sem ismerte közülünk. Jöttek el nagyon, nagyon csodálatos nagy emberek, például Sándor Pál is az előadásra, aki mindegyik nőt ismerte ezek közül, a Psota Irént, a Rutka Évát, ugye Tordai Terit is, hál' Istennek, csak a Blaha Lujzát nem, úgyhogy nagyon érdekes, hogy őt hogy lehetett így, hogy lehetett nekem magamra húznom, meg én magamat őre, de simán, mert ugyanolyan színésznő, csak más színekkel tarkítva.
1: Amikor azt mondtad, hogy mindent hordoz, vagy minden ott van benne, akkor elsősorban a személyiségére gondoltál, az ő magánéletére, vagy a szakmaiságára, a színpadi megjelenítéseire?
2: Ezekben is minden tulajdonképpen. Igen, mert egy színésznő élete tulajdonképpen nem csak játék és mese, de benne vannak a veszteségek, a fájdalmak, a csalódások, a csillogás, a szerelmek, a pihenések, a séták, a cukros, habos, nagy evések, a fogyókúrázások, és a gyermekek, a gyermekelvesztések, a betegségek, a barátok, a férjek, sok minden, és nagyon-nagyon izgalmas vonal volt ő nekem, és az ő naplója, ami egyszer csak a kezembe akadt.
1: Anna, te hogy látod, hogy mi az, amit Blaha Lujza képvisel számunkra? Tehát, hogy milyen összefüggést látsz? Egyáltalán mi volt az, amiért odaálltál Anna Mária mellé, és nagyon erősen támogatod és segíted őt?
3: Anna Máriát nagyon izgalmas és nagyon sokszínű színésznőnek tartom, és amikor azt mondta, hogy szeretne egy olyan előadást, amiben olyan színésznő legendákat szeretne valahogy megeleveníteni, vagy önmagából átadni a közönségnek, mint ahogy mondta is Psota Irén, Honti Hanna, Rutka Éva, Tordai Teri, Gobbi Hilda, igen, hogy ezeket a nőket ő mind megidézni. Azt gondoltam, hogy ez valami olyan parádés, izgalmas anyag, hogy ez mind ő belőle születik, és nem egy kész dolgot veszünk elő, hanem valóban ő válogatja ezeket a szövegeket. És amikor megtudtam, hogy ezek a szövegek mind szó szerinti leíratai az ő mondataiknak, tehát például azt is Anna Máriától tudtam meg, hogy Rutka Éváról nagyon kevés olyan felvétel vagy írás maradt, ahol az ő mondatai egy az egybe szerepelnek. Úgyhogy ez még ilyen színháztörténeti, vagy tényleg ilyen irodalomtörténeti kalandom is volt, hogy a Blaha Lujza naplója az egy valóban megírt napló, a Psota Irén naplója valóban megírt napló, de Rutkairól úgy kellett keresni egy interjút.
2: Nincs vele interjú, élő interjú, úgymond. Van egy könyve, az csodálatos, egy vékony kis könyv, de hogy le tudsz szedni, hogy egy interjúban hogy kezd el egy mondatot, milyen levegőt vesz, hol sír, hol pont a vége a szomorúságának, vagy a szomorú történeteinek, kevés van.
3: Szóval emiatt, a mélység miatt, és emiatt az elképesztő kutatás miatt volt bennem egy izgalom, hogy mindenképpen akkor ezt csináljuk meg, amit ő kitalált, és hogy Blaha Lujza életében, amikor elkezdte ő felrajzolni Anna Mária ezeket epizódokat, amiket ő fontosnak tartott és kiemelt, akár a házasságáról, akár a kiégéséről, ami már a 20-as éveiben elkövetkezett, hogy ő már nem bírja ezt, és ő nem akar többet szerepelni, nehogy azt mondja a közönség, hogy túl sokáig csinálja, és hogy ők küldjék már el, hogy elég volt
2: és
3: belőle.
2: És 26 évesen felszaladt Jókai Morhoz, hogy ő ezt így abba hagyná. Ő úgy érzi.
3: Szóval ezek a történetek, tehát hogy annyira jelen idejűvé tették nekem, vagy úgyhogy nagyon jól tudtam hozzájuk kapcsolódni, úgyhogy egészen izgalmas színeit mutatta meg a Blaha Lujzának, és ami döbbenetes volt számomra, amiről filmhíradós emlékek is vannak, hogy Blaha Lujza temetésén többen voltak, mint Kossuth Lajosén. Az egész város megállt. Az a kereszteződés a Blaha Lujza téren, amit ismerünk, az olyan mértékig tele volt emberekkel, hogy szó szerint egy tűt nem lehetett elejteni. Tehát ennek a nőnek olyan nimbusza volt, olyan ereje, annyi ember tudott kapcsolódni hozzá, kötődni, imádta, hogy ott akart lenni a temetésén, valahogy részt akart vállalni abból a fájdalomból, hogy ezt az embert elveszítettük 75 évesen.
2: A nemzet csalogánya.
3: A nemzet csalogányát. Úgyhogy számomra egészen különleges árnyalatai rajzolódtak fel Blaha Lujza életének attól, mert Anna Mária ezeket kikutatta, és oda tette elém. Úgyhogy abszolút találtam kapcsolódási pontot, és hát a címet is tőle kaptuk, hiszen az ő beceneve volt a Cukorbaba.
4: Milyen beszédes. Jövünk vissza. Fodor Anna Mária színművész a vendégem, és Gáspár Anna produkciós vezető.

0: Ez az Intermezzo, Fodor Anna Mária, színművész és Gáspár Anna produkciós vezető a vendégem. A Cukorbaba című monodrámáról beszélgetünk, amely a Lóvasúton nézhető meg. De az est során ugye Anna Mária megidézi Rutkai Évát, Psota Irént, Karádit, Hontit, Gobbi Hildát, sőt még Tordai Terit is. Tehát akkor te tulajdonképpen átlényegülsz a nagyszerű legendás színésznőkké?
1: Próbálkozom, de nem akarom teljes mértékben utánozni őket, hanem csak egyszerűen a kutatásaim, meg az érzéseim, meg amiket láttam róluk, nyilván Terikével van szerencsém találkozgatni, és beengedett a kis életébe és a történeteibe, és őt is megpróbálom megeleveníteni, de mindegyiknek a gondolata a legfontosabb tulajdonképpen nekem, amiket megpróbálok úgy leképezni meg. Gyönyörű szép jelmezekkel próbáljuk meg, például Psota Irént egy turbánszerű, gyönyörű kis sapkával, vagy Honti Hannát egy pártával, egy virágcsokorral, ám de lefúrt lábbal, meg egy dallal. Tehát, hogy többféle kitárulkozás van itt, ami szerintem érdekessé teszi még ezt az előadást, hogy a megfoghatatlan Blaha Lujza nekem árnyátékokban jelenik meg például. Tehát az ő életének a részletei, az nekem egy mese, és ez Krucsó Rita volt osztálytársam, barátnőmmel csináltuk meg, és felvételről megy egy árnyáték, egy bábos, tárgyjátékos animáció, mindenféle videóbejátszással. Tehát például ez így van megközelítve, vagy így van megfogva ez a megfoghatatlan.
0: Uh-huh. És volt már olyan, hogy ilyen komoly kutató munkát végeztél személyesen te egy előadáshoz?
1: Hát, talán ennyire nem. Uh-huh. Sosem. Talán ez volt a legizgalmasabb. Vagy például az, hogy a Karádinak a részét aztán megbeszéltem a Sándor Pállal például, és elmondott egy csomó izgalmas titkot még hozzá, hogy is történt ez az interjú vele, vagy hogy szaladt el előlük aztán a Karádi a harmadik napon, és csukta be a kalapboltja ajtaját, és írta ki, hogy zárva, és onnantól kezdve nem találkoztak soha többé vele, vagy hogy nyílt meg akkor, amikor nem forgott a kamera, és hogy énekelt a saját önarcképe alatt, vagy hogy a Psota Irén milyen állapotban volt, amikor a Garas Dezsővel forgatott, és hogy adott neki pofont, és hogy állt föl 18-szorra, és hogy ment föl hozzájuk vacsorázni. És szóval, hogy azért ez annyira csodálatos, hogy ezek az emberek még élnek, és én nagyon rajongó típus vagyok, és egy rendezőért is lehet nagyon-nagyon rajongani, meg az, hogy mondjuk például a Sándor Pali mellett nincs folyamatosan kamera, vagy mikrofon, mert mindig olyan titkokat és értékeket mond ki a száján, amit muszáj lenne mindenkinek tudni. És ezek engem nagyon izgattak, és lehet, hogy egy konzervatív színésznő vagyok.
0: Hát ezt nem mondanám.
1: De én sem. E tekintetben, hogy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes nekem az ennyire múlt is, de ugyanúgy izgalmas a Tordai Teri.
0: Olyan, mintha valahol egyfajta egyetemes színésznői létre utalnál.
2: Így van, és az is köti össze nekem nézőként ezeket a nőalakokat, ahogy mindegyik megvillant egy pillanatot az életéből. Honti Hanna azt, hogy ő mennyire visszafogja magát előadás előtt, és egy falatot sem eszik, de utána lemegy a Mátyás pincébe, és a csülkös bableves. Az, hogy a Psota Irénnek milyen lélekjelenlét kellett ahhoz, hogy a színpadon anyát játszon, amikor ő soha nem lehetett anya. Az, hogy a Rutkai Éva mennyire megrendült, amikor a Latinovicsnak a halálhírét meghallotta, hogy Gobbi Hilda milyen szarkasztikus és milyen pontos mondatokat tudott arról mondani, hogy mit jelent színésznőnek lenni. Hogy ez a nimbusz, amit az emberek gondolnak, az mennyire nem igaz, és mennyi kétség és mennyi kétségbeesés keresés van egy színészben, hogy ő bizonyítson és bemutassa magát, és hogy ők egyáltalán nem tartják magukat se szépnek, se különlegesnek, hanem valamit megpróbálnak megragadni és átadni. És hát Tordai Teri, akit mind a ketten ismerünk Anna Máriával, meg egy olyan jelenség számunkra az ő arisztokratikus, elképesztően finom és légies, de közben nagyon pontos jelenléte, ahogy azzal a gyönyörű, szép magyar beszéddel, amit ő formáz mindig, és ami neki oly fontos volt egész életében.
1: Az illattal.
2: Igen. Szóval ahogy ezeket a színésznőket ő megidézi, számomra ez varázsos. Nyilván elfogult is vagyok amiatt, mert hogy jól ismerem, meg sokat nézem, de próbálok ebből hátralépni, és akkor is azt érzem, amikor látom az ő alakításait, hogy igenis valahogy tud olyan érzeteket megfogalmazni, amitől azt gondolom, hogy Jézusom, tényleg a Psotából most megkaptam valamit, vagy a Gopi Hilda, hogy jöhet elő így ennyire erősen, miközben egy gyönyörű fiatal vörös nőt nézek a színpadon, és látom magam előtt az ő robosztus, ahogy ő mondja, a tehén mi volt, tehát, mert ezt mondja magáról a Gobbi. Úgyhogy nekem végtelen izgalmas ez a sok-sok árnyalata a színésznőségnek és a színésznői sorsnak, ami összeköti ezeket a legendákat.
0: És hát valahol közben ott van a sérülékenység és a sebezhetőség. Szóval egy színésznő azért az érzékenységével dolgozik, de közben emiatt van kitéve annyi mindennek. És hogy közben erősnek kell lennie kifelé, tűrni a mindenféle kritikát, hozzászólás, stb. És hogy közben meg a lelkét oda kell adni. Szóval ez olyan gyönyörű paradoxon, hogy ezt a kettősséget, ezt így bírni kell viselni. Szóval szerintem nagyon, nagyon erősek a színésznők.
1: Pont ezt mondja a Terike is, hogy az érzékenységünkből, az érzékiségünkből dolgozunk, és este mindent odaad valakinek, aki mondjuk az aznapi szerelme, és hogy utána hogy van otthon? Utána hogy vagy otthon? Akár a hitvesi ágyban, akár csak úgy a családoddal, ha már mindent kijátszottál.
0: Igen. Hú, nehéz. Nehéz, de biztos, hogy gyönyörű dimenziója ez a világnak. Jövünk vissza. Gáspár Anna, produkciós vezető, és Fodor Anna Mária színművész a vendégem.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kedden napos, túlnyomóan száraz idő lesz. Szigorítani fogják a gyermekvédelmi törvényeket. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtotta a kormány a gyermekvédelmi javaslatcsomagot az országgyűlésnek. Magyar Péter közölte, a tervezett törvénymódosítások célja, hogy az eddigieknél sokkal erősebben és szigorúbban védjék a kiskorúakat a szexuális bűncselekményektől és visszaélésektől. Többek között a közterületeken tilos lesz majd olyan plakátokat kitenni, amely indokolatlan félelmet vagy pszichés megterhelést okoz. Szigorítják a kórházban maradt gyermekekkel kapcsolatos eljárást és előkészítik az ágazat bérrendezését is. A Fidesz frakció vezetője Bóka János szerint a kormányfő eszközként használta a gyermekeket a választási kampányban, és most is azt teszi. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője egyetértett a gyermekvédelmi törvény szigorításával, de ő is azt hangsúlyozta, hogy nem szabadna politikai kampánycélokra használni a kiskorúakat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, az elhangzott bejelentéseket kivétel nélkül tudják támogatni, de az azonos nemű párok gyermekvállalását nem. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanezért a munkáért 20-40%-kal több fizetést adnak. Különösen a nem vezető, az oktatást, kutatást támogató és a tanári munkakörben dolgozók körében tapasztalható lemaradás. Az FDS szerint a költségvetési törvény módosítás elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Ukrajna és Oroszország beleegyezett abba, hogy nem támadják egymás energetikai létesítményeit, jelentette be az amerikai elnök. Ez azért fontos, mert Donald Trump szerint az ukrajnai háború és nem az iráni konfliktus miatt emelkedik világszerte a dízelolaj ára. Közben folytatódtak a kölcsönös légicsapások. Harkiv megyében 3-an, Dnipropetrovsk régióban 2-en sebesültek meg, amikor lakóházakat ért találat. Az oroszok mozdonyokat és vasúti szerelvényeket is támadtak, hogy az ukrán fegyveres erők ellátását akadályozzák. Közben az orosz légvédelem csak nem 400 ukrán drónt lőtt le 11 régió és a Fekete-tenger felett. Észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli és a középső tájakon pára és kötfoltok képződhetnek. Ezek feloszlása után kedden már mindenütt napos száraz idő várható, a szél mérséklődik. A hajnali 10-15 fokról napközben 22-26 fok közé melegszik a levegő. Hasonlóan kellemes kora őszi idő lesz a következő napokban is, majd pénteken egy újabb enyhe hideg front hozhat esőt.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Fodor Anna Mária, színművész és Gáspár Anna produkciós vezető, a Cukorbaba című monodrámáról beszélgetünk, amely a Lóvasút műsorán látható-hallható. Ugye itt Anna Mária megidéz több színésznő jelenségéből egy-egy pillanatot, ez egy kicsit olyan, mintha az eszenciájukat mutatnád meg. Azonban, szóval, hogy most annyi mindent szeretnék egyszerre mondani.
1: Na.
0: Igen. Valahol azt, hogy hogyan történik ez a folyamat, hogy mi az, amit te át tudsz venni egy színésznő alakításából, amit fontosnak érzel, amiben ő ott hordozza az egész életművét, és amit te ott az előadáson ki tudsz emelni.
1: Ahogy olvastam a könyveiket, a naplóikat, ahogy néztem az interjúikat, mindig találtam valami hasonlót, ami párhuzamba állítható akár az én életemmel, akár egy színdarabbal, vagy az ő életük párhuzamba állítható egy színdarabbal, vagy az ő szerelmük hasonló volt, vagy az ő veszteségük, vagy az ő vágyaik, és így tudok sorban menni, mert mindegyikben van valami. Olyan érdekes, a volt osztályfőnököm, Metzner János látta az előadást, és azt mondta, hogy hát ő már sok színésznővel dolgozott, még akár ezekkel is, a gyönyörűségekkel, de hogy nem tudott mindegyik fájdalmáról, vagy titkáról, és hogy olyan sok minden maradt belül, és én meg úgy gondoltam, hogy én aznap este mindent oda akarok adni, mint ahogy ők is úgy gondolták, hogy azokon az estéken mindent odaadnak, akár az életüket is, vagy akár a magánéletük részeit, vagy akár
0: De közben még... volt, ami a paraván mögött maradt.
1: Persze.
0: Az egyébként lényeges, hogy egy színésznő valamit megőrizzen magából, tehát legyen titka.
2: Szerintem eszenciális, ha már ezt a szót egyszerű említetted. Anna Máriáról szokták mondani, hogy az ő jelenségében van valami titokzatos, vagy neki van valami titka színésznőként, és ez, amire rákérdeztél, igen, minden színésznő megtartott magának valamit, viszont a kutatások alapján egyes interjúkban, bizonyos napló részletekben, személyes jegyzetekben csak elárultak valamit, akár a magánéletükről, akár olyan szakmai sikerről vagy bukásról, ami nagyon mélyen érintette őket, és ezeket így összehordani, ahogy ebben az előadásban van, ez ilyen nagyon mély rétegeket érint, de én azt gondolom, hogy még mindig ott van az a titokzatosság. Tehát nem csak a tényekben rejlik az, hogy egy titkot felfedünk, megmutatunk, ott csak egy picit beljebb engedjük abba a személyiségbe, de elképesztő erejük van, ami mögött mindig van egy kis titok.
0: Na, hát az viszont nem titok, hogy az előadás köré különböző programokat, eseményeket is szerveztetek, hát például fotókiállítást, ha jól tudom, illetve sétákat is.
2: Így van, amikor Anna Mária kitalálta ezt a témát, akkor elindultak a gondolatai afelé, hogy hogyan jelenjen ez meg vizuálisan, és mi már dolgoztunk együtt más előadásban Kálai Tóth Anett fotóssal, aki egy csodálatos színházi fotós, színházi is.
1: Meg képzőművész, azt hiszem.
2: A fotóival, úgyhogy elmentünk egy különleges helyszínre, és ott tulajdonképpen ezeket a színésznőket megidéztük, de fotóban vagy fotográfiában próbáltuk megmutatni őket több segítővel, és ezt most olyan, mint többes számban mondom, de igazából én csak néztem ezt a folyamatot, mert mindent Anna Mária talált ki.
1: Igen, a Novák Angéla barátnőmnek olyan csodálatos királynői lakása van, hogy azt gondoltam, hogy egy rózsaszín parókában tulajdonképpen bármelyik színésznőt meg lehetne idézni ebben a csili-vili világban, és szerintem nagyon szépen sikerült.
2: Elkészült egy olyan fotósorozat, ahol megidéződnek kicsit ezek az alakok, de mégsem úgy, ahogy ők vannak, hanem egy picit elemelve, de olyan elképesztő erejű képek, amikből igen, egy kiállítás tud összeállni. Úgyhogy biztatom a nézőket, hogy kicsit keresgéljenek, mert ha rákeresnek erre, hogy cukorbaba, akkor megjelenik egy pár ezekből az egyébként kiállításról való képekből. Amit pedig szintén nagyon szeretnék én, hogy azért a megidézett színésznőknek nagyon sok tárgya emléke van az Országos Színház Történeti Intézetben és a Bajor Gizi Színész Múzeumban, és egy olyan beszélgetés sorozatot tervezünk, ahol egy-egy tárgyat, vagy egy-egy olyan leleményt, amink van például a Blaha Lujza naplójából, több változat is van a Színház Történeti Intézetben, és úgy olyan jó lenne erről hallani, hogy vajon melyik is az igazi, tehát egyet kiadt a könyvben, de ők összegyűjtöttek több kéziratot, és hát vannak benne különbözőségek.
1: Meg amikor kiderült, hogy ő is csopakon nyaralt, meg no. Én is, és ott sétálgatott, no, ahol én.
2: Vannak ilyenek. Úgyhogy például ezt nagyon szeretnénk szintén megmutatni, és ha már ez az előadás elkészült, akkor ne csak így idézzük meg a színésznőket, hanem nagyon kézzelfoghatóan is, és lesz egy olyan beszélgetés sorozat, ahol egy-egy tárgyról is fogunk beszélni, Szebényi Ágnessel, aki csodálatos tudója ezeknek a színház történeti kalandoknak, illetve olyan színésznőket szeretnék meghívni, akik szintén ott élnek a hegyvidéken, tudjuk, hogy Sej Judit is ott lakik, vagy Hernádi Judit, akiknél beszélgetnénk esetleg arról, hogy ők hogyan kapcsolódnak azokhoz, akik előttük jártak, nekik kikéhez van közük, kiktől vesznek szívesen, kikre gondolnak szívesen. De hát Rutka Évának az egyik tárgya konkrétan szerepel is az előadásban, majdnem ezt elárulhatod, ezt a titkot.
1: Igen.
0: Milyen tárgy?
1: Egy fodrászbarátomtól, Török Attilától kaptam ajándékba. Ez egy púder, ami a Rutka Éva púdere volt, egy gyönyörű, iszonyú illatos papír négyzet dobozka, amiben még van púder is, és az mindig ott van velem.
0: És hol őrzöd? Ja, most is itt van?
1: Nem, az előadásban mindig ott van velem. Az például egy nagyon nagy érzés.
0: Mit jelent ez neked?
1: Rezgést, meg imádatot.
2: A rajongás így is meg tud mutatkozni, úgyhogy szeretnénk a nézőinknek is, vagy a közönségnek, aki egyáltalán érdeklődik ezek iránt, a színésznők iránt, valami kicsi olyan valóságot is mutatni, ami kézzel fogható, és itt van a környezetünkben, és jó, ha felfedezzük ezeket a kincseket.
0: Tárgyasolt formában is. Köszönöm szépen, jövünk vissza. Gáspár Anna, produkciós vezető a vendégem, és Fodor Anna Mária színművész.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Fodor Anna Mária, színművész és Gáspár Anna produkciós vezető. A Cukorbaba című egyszemélyes előadásról, monodrámáról beszélgetünk, amely a Lóvasúton látható. Hát meséljetek kérlek kicsit a Lóvasútról, mint helyszínről. Hogy érzi magát az előadás, hogy érzi magát Anna Mária ott?
1: Csodálatos volt. Ez tulajdonképpen egy üvegpalota, ami abszolút egy intim közeggé vált azzal, hogy besötétedett, és ott felgyúltak a fények, és nagyon izgalmas volt, nagyon gyönyörű helyszín, és nagyon boldog vagyok, hogy végül ide lukadtunk ki a vidéki előadások, meg a budafoki előadások után, hogy itt lesz egy kis megnyugvás, vagy nem is tudom ennek az előadásnak
2: egy olyan
1: havonta.
2: Helyszín, igen. Ami rendszeresen befogadja ezt az előadást, és tényleg azért izgalmas, mert hogy ott van karnyújtásnyira ezeknek a színésznőknek az emlékei, és én azt is nagyon szerettem ebben, hogy zenés kitárulkozásnak hívják, és ebben a kis üvegpalotában aztán tényleg kívülről belülről mindenhonnan lehet belátni, kilátni, és tényleg a Lóvasúton most már egy olyan erős színházi repertoár van, hogy ha azt mondtam volna pár évvel ezelőtt, hogy jó, hát talán van ott színház, de mi is az, meg hol van, ez szerintem most már elég jól megkezdik megismerni az emberek, hogy Zugligeten ott van egyfelől egy gyönyörű történelmi épület, másfelől egészen komoly, izgalmas színházi előadásoknak a palettája, amiért érdemes oda menni. Azt nem is mondom, hogy a helytörténeti gyűjtemény ott van közvetlenül mellette, ami a kerületé, úgyhogy azt is rögtön érdemes megnézni. És a műfajokról jutott még eszembe, hogy az, hogy Anna Mária bábos, és hogy neki van egy ilyen tudása, ami megjelenik ugye az árnyjátékokban, meg a tárgyjátékokban, és ezt is az ő életéből sikerült beemelni ebbe az előadásba. Nekem például fontos az, hogy kicsit a bábművészetről is beszéljünk, szóval legyen olyan kísérő programja például ennek az előadásnak, ahol a nőket a bábművészetben is megidézzük, annak a történetét is felemlegetjük, és éppen ezért, mivel neki van ehhez kötődése, több vidéki bábszínház is meghívta már ezt az előadást, úgyhogy egy ilyen szép turné alakul, hogy a győri Vaskakas bábszínházba is, és Veszprémben is, a bábszínházban is fogjuk ezt nyilván felnőtt előadásként, de hogy mivel a műfaj megjelenik benne, és ezek a színésznők az egész országban nagyon ismertek, és nem kérdés, hogy az emberek szerintem kíváncsiak rájuk, úgyhogy több vidéki városba pont emiatt kerülünk el, mert hogy van egy olyan bábos szálunk, ami neki sajátja.
0: Hát vigyétek ezt az előadást, ismerjék meg minél többen az egyetemes színészi lét eszenciáját, hiszen valahol erről van szó. Budapesten, a Lóvasúton kívül még látható lesz az előadás a közeljövőben? Vagy hogy tervezitek?
2: Hát törekszünk arra, hogy inkább egy helyszínen legyen, ahol az emberek mindig megtalálják, és inkább kicsit, mert tehát például Budafok az már picit messzebb van, és azért odáig már azt gondoljuk, hogy akkor elmegyünk. Egyelőre most szeretnénk itt letenni a voksunkat, emellett a helyszín mellett Budapesten.
1: De voltunk a Klebersbergben, ami szintén egy csodálatos kis helyszínnek bizonyult ennek a finomságnak, meg nagyon kedvesek is voltak. Tehát, hogy tényleg úgy nagyon nagy maraton ez az egész, és hogy tényleg nyugodt is legyek, és testileg, lelkileg, agyilag mindenhogy egyben legyek, egyszerűen eddig mindenhol csodálatosan pihe-puha közegbe tudott ez így megmerítkezni, úgyhogy szerintem ez a Lóvasút, ez az októberi a következő.
2: Igen, október 8-án és november 7-én már látjuk előre az előadásokat, mert hogy ugye Anna Mária a Pintér Béla társulatban játszik, és ott aztán oly sok előadás van, meg nagyon sok új bemutatóra való készülés, ami nem ad túlságosan nagy teret, hogy a Cukorbabát is folyamatosan játsszuk, de igyekszünk műsoron tartani minél tovább, mert azt látjuk, hogy ez egy olyan témát pendített meg, amihez nagyon jól tud kapcsolódni, nem csak az, aki érdeklődik a színház iránt, nem csak az, aki ismeri ezeket a színésznőket, voltak egészen fiatalok, akik Anna Mária rajongók, és nem biztos, hogy tudják, hogy ki a Gobbi Hilda, de úgy álltak föl, hogy utána néznek, és hogy milyen izgalmas.
0: Szóval folytatás lesz-e? Hát kutatsz-e még, Anna Mária?
1: Igen, egyébként nagyon izgalmas lenne, meg folyamatosan kapok újabb és újabb ötleteket, meg dobál föl az internet mindenfélét, amivel még vegyíteni lehetne, és hát az a csodálatos ebben, hogy én úgy változtatom ezt, ahogy akarom. Úgyhogy ez teljes mértékben nyitva van, és én is nyitottan állok és várok.
0: Ez az egyik legjobb az egészben, nem? Hogy az ember úgy formálhatja, ahogy szeretné.
2: Hát ez az, amiből nem fog kiöregedni, hiszen ez az ő válogatása a színésznő óriásokból, és hogyha akar, beemel valakit, ha akar, akkor épp kihagy aznap. Úgyhogy a nézőknek is mondom, hogy lehet, hogy évente egyszer érdemes megnézni, hogy éppen most kik vannak a repertoáron, de tényleg ez egy nagyon nagy szabadság, és nem lehet belőle kiöregedni.
0: És hát Fodor Anna Máriát látni kell a színpadon.
1: Köszi.
0: Nagyon köszönöm én is, hogy itt voltatok, és hát gyertek máskor is. Sikeres előadásokat kívánok.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Fodor Anna Mária színművész és Gáspár Anna produkciós vezető volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak.

0: Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte. A budai várnegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata még zajlik. A jelenlegi kivitelezőnek, egy Mészáros Lőrinc vállalkozó értekeltségébe tartozó vállalatnak 2 héten belül kell elhagynia a palota ászszárnyának területét. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor írnak ki új közbeszerzést. A kulturális események jegyeire jelenleg érvényben lévő áfakulcs radikális csökkentését szorgalmazta több független kulturális intézmény vezetője. Úgy vélik, hogy a művészeket és a szervezőket egyaránt kellemetlenül érinti, hogy míg Európában mindenütt 1 számjegyű, addig Magyarországon 27%-os a jegyek áfatartalma. Emlékérmet bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank a Nagyvázsonyi várról. A 25 000 forint névértékű ezüst és az 5 000 forint névértékű rézötvözetű érme ma kerül forgalomba. Előlapján a felújított Nagyvázsonyi vár belső udvara, hátlapján pedig a külső homlokzat látható. Az emlékérmet Tóth Zoltán tervezte. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével. Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Határúttól. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra számítsanak. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Nyitány minden kedves hallgatóját. Jó reggelt kívánok, ha korábban keltek, akkor kellemes délelőttöt kívánok, és tényleg kellemes lesz ez a délelőtt. A mindent megoldó eső az picikét halasztódik. Már megmutatta méregfogat, hogy tud egy eső méregfogat mutatni. Szóval volt már eső, de mára nem válható, ez jó idő lesz, és nem sokára majd Bárány Anna is elmondja, hogy szerinte az időjárás mivel kedveskedik nekünk. Mi névnapokkal kedveskedünk, illetve jó kívánságokkal minden Enikőnek és Melittának, aztán később még rátérnék arra, hogy a lolák, az orlandók, a melúzinák és a töhötömök hogy kerülnek ebbe a remek sorba. Tulajdonképpen elmesélném önöknek, hogy miről szól ez a mai délelőtt, de nagyon fontos, és szerintem most veri a konyha azt,

Talban minden aprósága fejét, mert hogy nekünk, akik nem járnak iskolába, nagyon nagy szerencsénk van, ugyanis 9 óra után érkezik majd ide, és mesél mindenféléről a Rumini gazdája, a 20 éves Rumini tiszteletére. Szóval itt lesz nálunk Berg Judit, József Attila és Habidíjas írónő. A kisegérrel nem biztos, hogy hozza, de a sztorikat a fejében hozza, hogy mit kell tudni a 7 lovagról, a legendás Zengalitból készült 7 pengéről, meg hogy hogyan lehet kalózkodni. Szóval igazi 20. születésnapot ünneplő Ruminiről beszélgetünk 9 óra után. Hát erről lemaradtatok, kedveskéim, de semmi baj, ha megnőttök, akkor olvasgathatjátok tovább a, nyilván nem 20, hanem 30 meg 40 meg 50 éves rumini történeteket. Előtte 8 óra után egy picikét fotózunk. Francia fény a mai Manóházban, a fotográfia 200. születésnapja alkalmából. A mai Manóház és a téma, a középpontja a francia fotográfia lesz. Lesz Zola a fényíró, igen, Émile Zola, akit mi irodalmánként ismerünk, Jacques, a kevéssé ismert fotográfusi munkásságát mutatja be több mint 100 felvételen keresztül egy kiállítás. Nora Dumas felfedezése, újra felfedezése is képbe kerül, és Matthias Depardieu Trans Anatólia című sorozata Törökországról, de mindenről magyarul és nem franciául beszélgetünk Somosi Rita művészet történésszel. Először azonban 7 óra 27 perckor mindenkit szombatra a Nemzeti Színházba hívunk. A gyönyörű és nagyon kedves és gyönyörű hangú Tóth Augusta Jászai Mari díjas színművésszel, ugyanis egy nyílt nap lesz a Nemzeti Színházban. Előre szólok, hogy lesz divat bemutató, engem ez érdekel a legjobban, de hát lesz kulisszabejárás, éneklés, fiatalokkal, este pedig mármint 6 órakor gála, úgyhogy megéri velünk maradni. A ruminis beszélgetést azt meg lehet osztani az apróságokkal, mondjuk a Spotify oldalunkon, úgyhogy végül is senki ne maradjon pácban és bajban. Ez egy remek nap, szeptember 15-e, kedd, itt a klasszik nyitányban is.

Következik Georges Bizet Carmen Suite, Bohém tánc cigánydal. Előadja a Philadelphia Orchestra, vezényel Ormándy Jenő.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Nehéz úgy okoskodni és útravaló hamuba sült pogácsát adni mindenkinek, hogyha egyrészt Shrek zene szól, másrészt pedig mindenki tudja, hogy 9 óra után Berg Judittal beszélgethetek majd, mert 20 éves Romini, az ő hajójával, és a Pagony is úgy gondolta, hogy egy remek rumini kiállítással kell ezt megünnepelni a B32 színházi előterében. Szombaton lesz az újbudai könyvbuli, itt nálunk pedig a Berg Judit buli 9 óra utána, de térjünk vissza tényleg az okossághoz, illetve rendeződjünk vissza, mert hogy a nyár után lassan visszatalálunk a saját ritmusunkhoz, a mindennapokhoz és önmagunkhoz, és ilyen témakörben választódtak ki az idézetek. Nagyon komoly leszek, időszámításunk szerint 1121. április 26-án született, hogy honnan tudjuk, és 180. március 17-én hunyt el Marcus Aurelius, a sztoikus filozófia meghatározó alakja. Filozófus császárként emlegetik őt, a Nerva Antoniusi dinasztia tagja, az öt jó császár utolsó tagja, az ő halálával zárult le a Pax Romana, vagyis a birodalom viszonylagos békéjének és stabilitásának korszaka. Hát ezt a történelem könyvekben el lehet olvasni, de a lényeg az az idézet, ami szerint éljünk mostanság, amit szívleljünk meg, így szól: amikor az élet körülményei kizökkentenek, térj vissza azonnal önmagadhoz, és ne maradj tovább a ritmuson kívül, mint ameddig feltétlenül szükséges. A harmóniát úgy értheted meg jobban, ha újra és újra visszatérsz hozzá. Mi is próbálunk a harmónia felé haladni, könnyedén és nyugodtan. Erről is szól szeptember 15-én kedden a Klasszik Nyitány. A Marcus Aurelius idézetet pedig tegyék el jól, emlékezetükben őrizzék meg, és mi most inkább zenéjük tovább Handel-el, tehát a Klasszik Nyitány könnyedén és nyugodtan.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, szombaton nyílt nap a Nemzeti Színházban egész nap. Ha kell cirkusszal, ha kell, és biztos kell divat bemutatóval, az Itt mindig otthon vagyunk című gálával, a színész osztály fiataljainak bemutatójával, templomi kórussal, és persze kulisszajárással. Az egyik segítő a kulisszajárásokon, a színház művésze a Jászai Mari díjas, Tóth Augusta. Volt-e már életében idegenvezető?
2: Hát idegenvezető nem, de tárlatvezető igen.
1: Na.
2: A színházon belül. Flamenc Krisztina kolléganőm szokott rendszeresen a nyílt napokon tárlatvezetést folytatni, és ezt úgy hívják egyébként, hogy kulisszajárás nálunk, úgyhogy ez is lesz. Most 19-én lesz a nyílt nap a Nemzeti Színházban, és ez a lehetőség ismét adatik majd azoknak a kedves nézőknek, akik kíváncsiak a Nemzeti Színház belsejére, külsejére, és ilyenkor be lehet járni az egész intézményt, bizonyos öltözőkbe be lehet kukucskálni, be lehet menni, meg lehet nézni, hogy milyen körülmények között dolgoznak a művészek. Ez egy nagyon izgalmas, főleg amikor az ember a titok szelencejét kinyitja szerintem. Igazándiból a Nemzeti Színháznak mindig is, hát hogy mondjam, a programjába beletartozott a gyermekeknek a kísérete. Tehát rengeteg gyermekelőadásunk van, és nekünk mindig is vannak gyermeknapjaink, és most 19-én is lesznek, hát tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy különböző gyermekprogramok, de ezeket nem árulnám el, hogy pontosan mi, mert mindig meglepetés erejével szeretnek adni. De lesz ilyen, hogy táncház, esthajnal táncház, fú, villámrandik. Tulajdonképpen meg lehet nézni 14 és 16 óra között kulisszajárásban a Marx Tőkéhez elkészített, ez egy elég fantasztikus előadás a Nemzeti Színházban, egy kiállítást rendezett a színház. Egyébként is hagyomány, hogy a legaktuálisabb előadásaink köré valamilyen kiállítást szervez a belső csapat, ezzel is megtámogatva az előadás üzenetét vagy kíváncsiságát a nézőknek. És hát természetesen este 6 órától pedig lesz egy gálaest. Tehát egy olyan felgyorsult világban élünk, ezek egy lehetőséget adnak arra, hogy ne csak mint néző és színész kontaktáljanak az emberek, hanem lehetőséget adjunk a nézőknek, ami úgynevezett megközelíthetetlen világunknak egy kicsit a megmutatására, és még közelebb hozni az irántunk érdeklődő embereket. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Nekünk is vannak benne különleges megmérettetések, olyan dalokat éneklünk, amiket egyébként nem szoktunk, vagy nem a mi profilunk, akár jazz, akár rock, vagy bármi. Mondjuk az igazán, hogy ezt tudjuk, hogy egy színész az nem csak drámai, vagy prózai, vagy csak musical színész, igazándiból egy színész sok oldalúságát kell folyamatosan bizonyítani a pályafutása során. Én szerintem ez egy nagyon jó dolog, amit még meg szeretnék jegyezni, hogy vannak bizonyos programjaink, amelyekre regisztrálni érdemes. Igen, tehát igen. Mondjuk a gálaestre is regisztrálni kell, és 500 forintos támogatói jegyet árulnak erre a gálaestre, és a kulisszajárásokra is regisztrálni kell, mert egyszerre nem tudunk beengedni a backstage-be olyan sok embert, például mondjuk nem tudunk 100 embert beengedni, ezért kisebb csoportokban váltják a nézők egymást. Szerintem a Nemzeti Színház az a Nemzet Színháza. Valóban a nevében benne hordozza, hogy nem egy elhatárolt, különhatárolt rétegnek nyújt kulturális élményt, hanem mindenkihez szól, az ország minden pontján szeretne szólni. Tulajdonképpen híd a kultúra és az emberek között, egy összekötő híd, és ezt a küldetését, amelyek nem csak az országon belül, hanem a nemzetek kultúrája között és nemzetek között is egy híd. Szerintem a Nemzeti Színháznak a legfontosabb küldetése a magas minőségű kultúra széles körben való elérésének a biztosítása. És reméljük, hogy azzal a munkával, amit mi 14. éve művelünk szeretettel, örömmel, és hozzá kell tennem alázattal. Ez kielégíti a nézők igényét, és kielégíti, és teljesíti ezt a küldetést. Én legalábbis mindig azt gondolom. Tehát én 14 év alatt, az egész életem alatt folyamatosan jártam az országot, de különösen ebben a 14 évben Magyarország legkisebb falujától kezdve a világ legnagyobb városáig, mint a két szélső pontot mondom, New York és Moszkva, Szentpétervár, de ugyanígy Görögország, Szerbia, Szlovákia, szóval, hogy Kárpátalja, Románia. Hát a Nemzeti Színháznak igenis a saját kultúránk megismertetése és mások kultúrájának a megismertetése, hiszen befogadó színházként is működünk, és ez egy küldetés, ez egy feladata. Hittel, szeretettel és alázattal.
1: Rendben. Rá fogok kérdezni, már nem ilyen rádióadó vagyunk, de hát a nosztalgia nagy úr. Újra nézi magát? Újra hallgatja magát?
2: Én nekem ez egy gyönyörű majdnem 10 év volt ez a sorozat a Kisváros. Uh-huh. Olyan közösségben dolgoztam, uh-huh. olyan fantasztikus kollégákkal, és gyakorlatilag azt hiszem, hogy ez majdnem 10 év alatt majdnem mindenki bekerült a szakmából ebbe a sorozatba. És én igazándiból persze néha belenézek, mert nosztalgiázom. Ez fájdalmas az, hogy ki mindenki nincs már közöttünk. És hogy mekkora veszteségeket élt már meg ez a sorozat. Ugyanakkor pedig belenézek azzal a nosztalgiával, hogy hát voltam 20 éves is. És aztán persze belenézek abba a fajta minőségbe, amiben egy másodpercnyi szégyelni valója se volt ennek a sorozatnak, mert története volt, bizony. Minőségi színjáték volt benne, és a maga idejében, a maga nemében ez egy minőségi sorozat lett. És én erre büszke vagyok. Tehát én egyetlen nem, nincs bennem semmiféle rossz érzés, sőt, igen, hiányoznak azok a kollégák, akik nincsenek velünk. Mint emberileg és mint szakmailag. Szóval, igen, az életed.
1: És zárójelben szólok, hogy szerintem a színházi divat bemutatóra nagyon sokan készülünk, úgyhogy...
2: Igen, az jó, ezt nem hogy felejtsük.
1: Ugye?
2: Bizony. Én is próbára leszek téve a gyors öltözésben. Így van. Márpedig a régi nagy kultikus, nagy erejű előadásoknak a jelmezeibe bújjunk mi, megengedjük nekünk, hogy nagy elődeink, csodálatos jelmezébe, már aki belefér, vagy éppen nem esik ki valamelyikből, de szerintem ez egy nagyon izgalmas, és a Lament Krisztina szervezésében fog ez történni, és nagyon-nagyon remélem, hogy nagy tetszést fog kiváltani.
1: Hát én ebben biztos vagyok. Jó egészséget kívánunk először is, sok kíváncsi családot is kívánunk. Készüljenek tehát szombatra, nagyra nyílt Nemzeti Színházra. A konkrét programokat keressék a nemzetiszínház.hu weboldalon. Bent a színházban pedig keressék Tóth Augustát, a Jászai Mari díjas színművész, segít önöknek megismerni az épületet. Mi pedig köszönjük a segítséget itt a Reggeli Expressben. És persze jó egészséget kívánunk.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Megérkeztek a főváros centrikus programok a Reggeli Expressben. Kezdjük Mozart egyik legnépszerűbb Víg operájával, ahol Szüzannaként debütál a budapesti közönség előtt Barát Emőke Lisztdíja szoprán, aki olyan nemzetközileg is keresett magyar művészekkel lép színpadra, mint Pasztírcsák Polina, Orend Gyula, Cser Krisztián és Sebestyén Miklós. A Magyar Állami Operaház együtteseit Káli Gábor vezényli majd. A Figaro lakodalma szeptember 20-a és október 11-e között látható utoljára Galgóci Judit rendezésében az Ibl palotában. Galgóci Judit 190 előadást megért rendezése, utoljára látható a Magyar Állami Operaház színpadán, a tervek szerint majd a továbbiakban az Eiffel Műhelyházban és turné előadásokon találkozhat vele a közönség. Az előadásban közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara és énekkara, valamint a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatói. Monteverditől Gershwinig, operatörténeti gyors talpaló László Ferenccel, ez egy új 10 részes sorozat, a Korszakos Operák. A sorozat szeptember 15-én indul a Bősze Ádám Zenei Antikváriumban, ahol az első alkalommal Monteverdi Orfeóján keresztül az opera születéséről és a műfaj kezdeteiről lesz szó. Aztán a következő hónapokban Handel, Mozart, Rossini, Bellini, Erkel, Verdi, Wagner, Puccini és Gershwin egy-egy jelentős műve szolgál majd kiinduló pontként ahhoz, hogy László Ferenc egyszerre szórakoztató és persze tartalmas módon mutassa be az operatörténet meghatározó korszakait és alkotóit. A sorozat egészen Gershwin Porgy és Bess című operájáig vezet, vagyis az opera több mint 3 évszázados történetét követi végig. Nyitó előadás tehát szeptember 15-én este 7-kor a Király utcai, Csengeri utcai, Bősze Ádám Zenei Antikváriumban. Jó okosodást és persze jó szórakozást kívánunk minden kedves klasszik nyitány hallgatónak.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma délelőtt kellemes őszi hangulatú idő fogad bennünket. A hőmérséklet 16 fokig emelkedik, miközben az eget még vastagabb, zártabb felhő takaró borítja. A légmozgás mérsékelt marad. Bár ma hűvösebb az idő, de 2024-ben ezen a napon a Borisz ciklon tombolt, amely a fővárosi Jánoshegyen rekord alacsony, mindössze 9,4 Celsius fokos nappali csúcshőmérsékletet hozott. Érdemes rétegesen öltözködni, egy könnyű kabát vagy pulóver tökéletes választás a korai órákra. Régi kalendáriumaink szerint, ha szeptember közepe felé még sűrűn látni a fecskéket, akkor egészen karácsonyig enyhe marad az időjárás. Legyen szép a délelőtt!

Klasszik Rádió 92. 1. szeptember 15-én, kedden 3.48 után járunk, és mint már megígértem rendkívül gonosz módon, a Berg Judittal, Rominé szülő anyukájával, gondozójával, etetőjével és mindenével majd csak 9 óra után beszélgetünk, de hogyha valaki nagyon kíváncsi Rominire, az egyrészt már megtette, mert olvasta, mert látta, mert rajongója, másrészt pedig az Új Budai Könyvbulin szombaton szeptember 9-én majd találkozhat egy remek Rominé kiállítással a B32 színházban, de sokkal érdekesebb és érdemesebb ennél, hogy figyeljék a beszélgetést Berg Judittal, illetve most figyeljék a kis okoskodásomat a névnapok kapcsán, mert hogy Melitta névnap is van, ami nagyon jó, és zümmögni kell hozzá, ugyanis a görög eredetű női név jelentése méh, vagy méhecske, ez így szerintem sokkal jobban hangzik, és a melisszák is örvendhetnek és zümmöghetnek, bár vigyázni kell rájuk, mármint a méhekre, legalábbis ebben a klímaváltozásos időszakban. Szóval minden méhecskének nagyon boldog névnapot kívánunk. A melizandok nem ide tartoznak, mert a germán eredetű francia női név, akikből egy sincsen jelen pillanatban Magyarországon, munka és erős jelentéssel bírnak a melizandok. De ezt felejtsék is el, és sokkal inkább foglalkozzunk az Enikő névvel. Hát persze, hogy Vörösmarty Mihály alkotta meg ezt a nevet. Vörösmartynak egyébként több nevet is köszönhetünk, és köszöntjük a mai napig természetesen. Amikor én kattintok egy picikét, akkor az azt jelenti, hogy Vörösmarty Mihály kapcsán még itt vannak a hajnalok nekünk, meg a többi, de nézzük meg akkor az Enikőket, hogy mit is jelent itt van előttem. Tehát az ősi Enéh, vagyis hogy ünő névből, tessék megnézni biológiai órán, hogy mit jelent az ünő, a csodaszarvas legendát ajánlom, tehát valamiféle állat, nő nemű, és ebből az Enéhből alkotta a kő kicsinyítő képzővel, és szerepel ez természetesen, mármint hogy Vörösmartynál természetesen a Két szomszédvár című műben, és ott van egyébként még a többi név is, tehát Hajna, Tünde és Enikő, minimum ezeket a neveket köszönhetjük Vörösmarty Mihálynak, ma pedig ünnepeljenek az Enikők, de van egy olyan változat is, megtaláltam, nem biztos, hogy diszgráfiások alkották meg, de Enőke név is létezik, úgyhogy tessék nekik is nagyon boldog névnapot kívánni, és megígértem, hogy lesznek hát úgymond fehér hollóim. A Pamela vagy Paméla női név, 16. századi angol írói névalkotás, talán a görög szóelemeket képviseli és tartalmazza magában, csupa mézet jelent, hogy honnan jutottunk el a Melittáktól, meg a Melisszáktól a Pameláig, nem tudom, de gyakori szárnycsattogtatással, tehát a méhecske a mai nap nagyon fontos, meg az is, hogy ha már az angolokat és az angol írókat említettük, Agatha Christie születésnapja van, néhány nem túl sikamlós és nem túl vidám anekdotát majd megosztanék a későbbiekben Agatha Christie-ről. Most legyen annyi elég, hogy a születésnaposok kapcsán biztosan fölköszöntendő és biztosan foglalkoznunk kell Tom Hardy brit színésszel, az ő keménységével, meg a kutya szeretetével, és engedjék meg, hogy a kölyök idő kapcsán nekem a saját irányomban hajoljon a kezem, bármit is jelentsen ez. Kinizsi Otto magyar színész, tessék fölköszönteni, egyébként a Magyar Versmondók Egyesületének kreatív alelnökéről is van szó, Otto személyében, aki mindig szép és mindig mosolygott, és mindig irigyeltük, mármint a lányok miatt, mert ők nagyon szerették Ottót, de mi is szeretjük Ottót, és mindenkit szeretünk, úgyhogy boldog név és születésnapot kívánunk mindenkinek!

Klasszik Rádió 92. 1. szeptember 15-én kedden elnézést, hogy Johann Sebastian Bach motívuma és melódiája után én itt közbeszólok, de egyrészt szólnom kell, hogy következik majd nem sokára pontban 8 órakor a hírek sorozata itt mi nálunk, aztán pedig többen úgymond a rajongók szóltak, hogy ne csak Kinizsi Ottóról beszéljek, mint szép fiúról, hanem Brad Pittről is. Hát az új híreket nem tudom róla, de az biztos, és természetesen alapvető, hogy a Thelma és Louise című film szerepel egy sorozatban. Ez a sorozat pedig a Film Maraton, úgyhogy tessék figyelni a Film Maratonra, és a budapesti, a fővárosi, most mondom a pontos nevet, Budapest Városháza Dísz Udvar vasárnap este 8-kor átadja a terepet a Thelma és Louise-nak, mármint hogy a budapesti klasszikus film maratonon belül, úgyhogy tessék megnézni restaurált, hihetetlenül éles, színes, pixeles formában Budapest csillagos ege alatt ezt a Ridley Scott filmet. Gyorsan megnéztem, hogy miért kell nekem itt férfiakról beszélni, amikor Susan Sarandont és Gina Davis-t kéne kiemelnem, na de ott van Brad Pitt rendkívül fiatalon J.D. szerepében, hogy jó szerep vagy nem, az nem tudom, és Ridley Scott nem fog megsértődni, hogyha hozzáteszem a mai naphoz sok-sok kattogtatással, hogy természetesen egy másik hatalmas rendező, Oliver Stone születésnapja is van, 1946-ban látta meg a napvilágot, és milyen jól tette, háromszoros Oscar-díjas amerikai filmrendezőről beszélünk. Az említett Thelma és Louise-ban, ami tehát vasárnap látható a Városháza Park nem domborít és nem szerepel Tommy Lee Jones, de tessék neki küldeni egy e-mailt vagy valami hasonlót, és visszaküld egy dedikáló kártyát, ugyanis Tommy Lee Jonesnak is születésnapja van. Nyilván mindenféle folyadékkal ünnepelnek Oliver Stone-nal, mert tényleg egy évben is egy napon születtek. Na de a legfontosabb, ha már szépségekről beszéltünk, Bordán Irén születésnapja is van, a Jászai Mari díjas magyar színésznőt keressék filmvásznon, keressék családjával együtt. Nem sokára összeszedem majd a hangomat, és összeszedem az összes információt Bordán Irénről, és most csak annyit mondanék, hogy akkor virág, csokoládé, puszi jár Bordán Irénnek. Sok-sok szépséggel folytatjuk majd, a hírek nem tartoznak közéjük, de aztán majd a mai Manó házban francia fotográfiát ünneplünk egy remek születésnap kapcsán. Most búcsúzzunk ettől az órától Prokofjev klasszikus szimfóniájának első tételével. Na, ez sikerült!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Béremelések jönnek a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason. Enyhe őszi idő várható, csak elszórtan lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, hogy az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Egységes felsőoktatási bértáblát szorgalmaz a felsőoktatási dolgozók szakszervezete. Felhívták a figyelmet arra, hogy az állami és az alapítványi fenntartású egyetemeken eltérőek a keresetek. Utóbbiakban ugyanazért a munkáért akár 40%-kal is több fizetést adhatnak. Az érdekképviselet szerint a költségvetési törvény módosításával elő lehetne teremteni a szükséges forrásokat. Leállítja a budavári palota újjáépítését és új közbeszerzést ír ki a munkálatokra a kormány. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a világgazdaság megkeresésére közölte, a budai várnegyed megújítását célzó beruházások

0: 7%-os a jegyek áfa tartalma. Közparkot alakít ki a Pesti Dunaparton a Népfürdő utcánál a 13. kerületi önkormányzat. A kerületben lakók mától mondhatják el, hogy milyen funkciókat látnának szívesen az új parkban. A fejlesztési terület az E.ON sport telepétől délre a Dráva utcáig, illetve a Népfürdő utca és a Duna közötti sáv telkeit foglalja magában. Az önkormányzat célja a minél nagyobb zöld tömeg létrehozása új fák és növények építésével. Helyreállt a vízszolgáltatás Szarvason, Csabacsűdön és Békés-Szentandráson is, közölte az Alföld Víz ZRT hajnalban. Tegnap a kora esti órákban csőtörés történt a regionális vízellátó rendszerben. A hibát sikerült elhárítani, majd helyreállt a szolgáltatás is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a következő órákban még zavaros lehet a víz. Napos idő várható felhőkkel, csak keleten fordulhat elő néhány futózápor. A reggeli 8-15 fok után napközben 22-26 fok lesz.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy és őszinte szeretettel kívánok jó reggelt, kellemes délelőttöt minden kedves Klasszik nyitány hallgatónak szeptember 15-én kedden. Az aléltság meg a különböző hangok kiadása részemről a szépség iránti oldhatatlan vágy és szeretet jelképe, ha ez így bonyolult volt, akkor higgyék el nekem, hogy Bordán Irén születésnapján nem lehet máshogy tennem. Szóval Bordán Irén tessék köszönteni, aki nem mondom meg, hogy mikor, de Kübekházán született, pályája a Szegedi Nemzeti Színházban kezdődött, aztán Simon Zsuzsa osztályában elvégezte a színház és filmművészeti, akkor még főiskolát, akkor maradjunk ennyiben, és játszott a Nemzetiben, a József Attila Színházban, és persze a Ma Film színész társulatában is, mert hogy itt nagyon fontos filmek szerep volt. Ha már film, és én említettem, és elfelejtettem mondani, hogy a film maraton kapcsán csak ugrálok a Városháza kert moziban vasárnap este Thelma és Louise, de nem csak úgy önmagában, hanem a film előtt, majd Vörös Attila, klang operátor vetítő gépész mond egy remek szöveget, hogy mi is ez a felújítás, hogy mihez kapcsolódott, mivel kapcsolódott a film maraton a filmhez, tehát vasárnap este 8 óra Budapest Városháza dísz udvar visszatérve Bordán Irénhez. Ő 1981-ben elment az Egyesült Államokból, született 2 darab csemetéje, a darabért elnézést kérek, de hát nagyon fontos, hogy aztán visszatért, és jó pár éve ismét itthon él, az új színházhoz szerződött. Most mondjam, a talpuk alatt fütyül a szélt, a nap lemente délben, a Mephisto, a Noé bárkája, a félvilág, mint legutóbbi, és ez nagyon jó is, szóval ezt teszik megnézni. A félvilág egy 2015-ös magyar film. Gyorsan megkeresem a szereplőket, illetve a hivatalos stáb listát. Száz Attila a filmjéhez, Kovács Patricia, Grillós Dorka, Döbrösi Laura, Kulka János, és természetesen ott van a szereplők között a ma születésnapos Bordán Irén, tessék fölköszönteni, nem sokára mi majd fotókkal foglalkozunk, francia fotókkal, a sok-sok F betű azért a Nagymező utcába invitál mindenkit a mai Manó házba, és kedves Enikők, Vörös Marti Mihálynak köszönhetően boldog névnapot kívánok, és hála Istennek a minden

iskolás már iskolában van, és nem sír azért, mert 9 óra után itt lesz Berg Judit, úgyhogy mindent megtudhatunk a romini birodalom titkairól. Ilyenek is vagyunk itt a Klasszik Nyitányban, de a lényeg a könnyedség és a nyugalom szeptember 15-én, kedden.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Klasszik Rádió 92. szeptember 15-én a pici gondolkodási időt, amit kértem és loptam önöktől, azt arra használtam fel, hogy gondolkodjak egy picikét. Ugye Tóth Augusta már mesélte arról, mivel szombaton lesz a Nemzeti Színház nyílt napja, hogy mit jelent a nosztalgia, hogyha egy régi filmsorozatot játszanak, például Tóth Augustával ez a Kisváros, akkor azt hogyan viselik a színművészek, hogyan kell ezt kezelni, hogy kell-e éppen a jelenre gondolni, vagy örülni kell csak annak, hogy nagy magyar színművészet játszottak egy remek sorozatban. Szóval erről is esett szó, és minden beszélgetés. Így a Reggeli Expressben a Tóth Augustával folytatott beszélgetés is visszahallgatható nálunk Spotify-on. És azért gondolkodtam ezen, mert csütörtökön délután 3-kor a Freedomban, ami a 13. kerületben a Szabolcs utca 27-ben működik, hála Istennek, Szebényi Ágnes színház történész előadását élvezhetik. Sok-sok vetítéssel a vetítésen is van természetesen a hangsúly, de most merem csak kimondani, hogy Sinkovics Imréről lesz szó. Tehát a színész portrék a 20. századból sorozatban ezt a bölényt, így szokták nevezni a hatalmas színészeket, próbálják meg körbejárni, nem is tudom, mi a jó szó. Nagy fantáziájú, kitűnő ember ábrázoló és a legváltozatosabb szerepekben is élő hiteles ember, írta róla a színész főtanszak vezetője Gellért Endre, de akkor még csak végzős főiskolás volt, és minden szava tulajdonképpen beigazolódott, aranyjá vált, univerzális és megkerülhetetlen művész lett. Gyönyörű hangja emberi katedrálisként misézik, mondom én a kis nem létező orgánumommal. Azt mondták róla a pályatársak, hogy Sámsoni Ererű óriása a magyar színművészetnek. Sőt, akkor jöjjön ide az irodalom. Sütő András azt vallotta róla, hogy rajongói nem kérhetnek tőle autógramot, de mindenkor megfürdethetik arcukat az életmű felénk áradó sugárzásában. Egy pici életmű tehát sok vetítéssel és Szebényi Ágnes színház történésszel, még egyszer csütörtökön délután 3 órakor a Freedomban a Szabolcs utca 27-ben, és nem sokára jövök vissza a zenei ajánlatokkal. A mostani zenei ajánlatom azonban Kocsis Zoltán és Beethoventől a Patetik szonáta 3. tétele. Gyönyörűen szeptember 15-én kedden itt a Klasszik Nyitányban.

Következik Giacchino Rossini, Tell Vilmos, Nyitány. Előadja a berlini filharmonikus zenekar Herbert von Karajan vezényletével.

Klasszik Rádió 92.1, Rossini, Tell Vilmos, Nyitány, a berliniektől, a berlini filharmonikus zenekartól és Herbert von Karajan vezényelt, és akkor folytassuk tovább remek program ajánlattal, több program ajánlattal, mert ugye koncert sorozatra hívom fel a figyelmüket. Nálam érthetőbben és összeszedettebben olvasható és érhető el az információ a haydenon.com weboldalon, de az biztos, hogy a Chopintől Bachig őszi koncert sorozatot ajánlom figyelmükbe, amit a Haydenon a Zeneakadémiára szervez három különleges hangversennyel, és ősszel, ami fontos. A sorozat október 16-án Chopin dalainak és mazurkáinak estjével indul a Solti teremben. Altona Bartnyik, szoprán és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerző dalai és zongora művei. Aztán decemberben két további koncert követi a sorozatot. December 6-án a Zeneakadémia nagytermében Advent Bachal címmel, Vashegyi György vezényletével a Pörszül kórus és az Orfeo zenekarad ünnepi kantáta estet. Sok-sok kantátából válogatva a 122-es, a 138-as és a 150-es biztos, hogy elhangzik majd. December 12-én, mindig elmondom, hogy Gabriella napon, pedig a romantika kerül középpontba az Ensemble Variable koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms művei hangoznak majd el a Solti teremben. Így tehát keressék a Chopintől Bachig koncert sorozatot a Haydenom jóvoltából három koncerttel, daloktól, mazurkáktól át a barokk egyházi zenén keresztül a romantikus kamara zenéig, különböző zenei élményekkel és előadókkal. Még egyszer a haydenon.com weboldalt ajánlom figyelmükbe, illetve műsorunk tovább hallgatását remek muzsikákkal, könnyedséggel, nyugalommal és nem sokára egy remek francia fotó ajánlattal, de a közeli Nagymező utcából, a mai Manóházból.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a déli pályaudvar után a Maros utcába balra kanyarodó sávban. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát lezárták a Kossuth Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma délelőtt kellemes őszi hangulatú idő fogad bennünket. A hőmérséklet 16 fokig emelkedik, miközben az eget még vastagabb, zártabb felhő takaró borítja. A légmozgás mérsékelt marad. Bár ma hűvösebb az idő, de 2024-ben ezen a napon a Boris ciklon tombolt, amely a fővárosi Jánoshegyen rekord alacsony, mindössze 9,4 Celsius fokos nappali csúcshőmérsékletet hozott. Érdemes rétegesen öltözködni, egy könnyű kabát vagy pulóver tökéletes választás a korai órákra. Régi kalendáriumaink szerint, ha szeptember közepe felé még sűrűn látni a fecskéket, akkor egészen karácsonyig enyhe marad az időjárás. Legyen szép a délelőttjük!
0: Következik Friedrich Chopin Ász Dur keringő, ópusz 42. Zongorán közreműködik Hegedűs

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Jelesül most a képzőművészetből a fotóról beszélünk, és oda ilyen kiállításokra invitáljuk önöket. Könnyű dolgom van, mert a mai Manóház lesz a kiinduló pontunk, illetve az én segítő társam Somosi Rita művészettörténész. Jó reggelt kívánok, kedves Rita!
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: És én viccesen említettem, hogy nem tudok franciául, de hát azért ez egy ilyen franciás kiállítás sorozat, aminek az alapja egy, nem is tudom, bicentenárium, így mondják a kétszáz... Jó, mi történt 200 évvel ezelőtt, kedves Nóra?
2: Rita?
1: Már Nóra Dumára gondoltam, de hát még ne rohanjunk annyira előre. Igenis, tehát 200 évvel ezelőtt járunk.
2: Igen, 200 évvel ezelőtt járunk, és az első fotográfia innen datálható, ezért is ünnepeljük idén ezt a 200 éves évfordulót, amihez a mai Manóház úgy kapcsolódik, hogy egy egész évadot szentelünk a francia fotográfiának. Idén 2026. szeptemberétől 2027. szeptemberéig 13 kiállítás lesz, ahol a francia fotográfusok lesznek fókuszba, klasszikus, kortárs és minden, ami közötte van.
1: Még mielőtt a saját tévedésemet, tehát Nóra Dumát kijavítanám, és Zolára is áttérnénk, gyorsan megkérdezem, hogy ez nyilván ott is nagy trüváj, ha szabad ezt a szót használnom. Hogy sikerült megszerezni képeket, hogy sikerült erre gondolni? Nyilván a franciák is mindent magukénak éreznek ilyenkor.
2: Igen, ez a kiállítás is francia partnerekkel, illetve kurátorokkal együttműködésben sikerült megvalósítani. Jó ideje készülünk erre a kiállítási évadra, és szerettünk volna olyan francia fotográfusokat, illetve magyar származású, de Franciaországban az életművüket kiteljesítő fotográfusokkal készülni erre az időszakra, akik a fotográfia történetében nagyon fontos fejezetet foglalnak el, mégis talán egy kicsit kevésbé ismert az életművük itthon, vagy kevésbé feldolgozott. Nyilván Brassőira és Kertészre kevésbé mondható el, akik szintén egy kiállításra szerepelnek majd az évadunkba, de például most a nyitó kiállításra egy kicsit visszatérve, Zola neve azért leginkább irodalmi munkásságával összefüggésben ismert, és nem annyira fotográfusként. Sőt, fotográfusként a fotói nem is voltak kiállítva életébe, ugye nagyon hamar meghalt 1902-ben, és az ő kapcsolata a fotográfiájával is viszonylag késői. 1888-ban találkozott először a technikával így aktívan. Természetesen a baráti körében sokan voltak, akik fotográfiával foglalkoztak, például Nadár is, aki több portrét készített róla, de aktívan olyan 1894-95 körül kezdett el ő is fotózni. És nagyon érdekes, őt nem csak maga a fényképezés érdekelte, hanem az egész technológia. Ő maga hívta elő a képeit, ami azért akkoriban egy elég hosszadalmas folyamat volt még. Minden otthonába be volt rendezve egy sötét kamra, a vidéki kúriájában is, tehát neki fontos volt ez az egész eljárás is, nem csak maga, ahogy miket örökít meg.
1: Ahogy én olvasom, minden nap fotózott. Ez tényleg egy szerelem volt.
2: Abszolút. És az első visszajelzések alapján sokan meglepődnek azon, hogy nem azzal a világgal találkoznak itt a kiállításon, illetve Zola képein, mint a regényeiben. És ez valóban így van. Nem csak arról van szó, hogy itt Zolánt egy teljesen másik oldalról ismerhetjük meg, ugye nem íróként, hanem fotográfusként, hanem hogy nem azzal a világgal találkozunk, amit Zolához kapcsolunk, hanem egy sokkal intimebb privát szférát. Ugyanis leginkább a környezetét fotózta, a körülötte lévő embereket, a nyaralóját, a dolgozószobáját, az utcákat, ahol járt, és nem azt a, azokat a karaktereket, akiket esetleg a regényéből szeretnénk így felidőzni, így 3D-ben is, vagy 2D-ben.
1: Még visszaemlékezve, igen, csak a Cézanne jó barátja volt, akkor mindenképpen ilyen festészetileg és festményileg meghatározott kompozíciók vannak, beállítások vannak?
2: Valóban jó volt az impressionistákkal, és azt kell mondjam, hogy elég tudatosan állította be a kompozícióit, de azért nem mondanám festményszerűnek a képeit. A Cézannal való kapcsolata különösen érdekes, ugye diákkoruktól volt közöttük egy aktív kapcsolat, ami ugye akkor szakadt meg, amikor Zola megírta a Mestermű című munkát, aminek a főhőse egy tehetségét kiteljesíteni képtelen festő, aki aztán a saját befejezetlen főműve előtt öngyilkos lesz, és ennek az elhibázott lúzer művésznek a karakterét a Cézanne nagyon magára vette, miközben Zola inkább ugye összegyúrta az általa ismert karaktereket egy személybe, és ez annyira megülte a barátságukat, hogy a regény megjelenése után Cézanne írt neki egy hideg köszönőlevelet, és soha többé nem voltak kapcsolatban.
1: Jaj, mondanám én így, de a francia kapcsolatot emlegetve ezek helyreállított, restaurált, digitalizált képek?
2: A képeknek, amik a kiállításon szerepelnek, egy része vintage, tehát hogy eredeti nagyítás, egy részük pedig múzeumi nagyítás, tehát az archivált, digitalizált képek vannak részben kiállítva, úgyhogy mind a kettő található itt a kiállításon.
1: Az ajánlóban, mert a mai manó.hu oldalt ajánlom mindenkinek, van egy szó, amit hát csak félve mondok, játékosak ezek a képek. Hol érhető tetten a játékosság?
2: Ugye mondtam, hogy egy nagyon intim közeg jelenik meg Zola képein, és nem csak a képeknek a hangulatára gondoltam itt, hanem egy nagyon családias közeget látunk. Egyrészt a feleségével való utazásokat, sétákat, másrészt pedig Zolának volt egy második családja, aki a szeretőjétől született két gyermeke, és viszonylag ugye későn érte ez az apaság Zolát. Ugye 27 év korkülönbség volt a gyermekei anyja és közötte is, és a gyerekeinek a hétköznapjai nagyon lírai, játékos módon jelennek meg a kiállításon, illetve Zola képeiben. Ugye Zolának a fotográfia az élete utolsó 7 évét ölelte föl, amikor az írás nagyjából abba hagyta, és tényleg szinte teljesen a fotográfiának szentelte magát. Ekkoriban születtek a gyermekei is, és a gyerekeivel való hétköznapok, a közös biciklizés, a szappanbuborékfújás, a közös olvasás, egy nagyon intim, kedves, játékos pillanatok vannak a kiállítás képein ezekről az időszakokról.
1: Az én kérdéseim nélkül, de hát sokkal szakavatottabb tárlatvezetéssel élvezhető a kiállítás, amit gyorsan olvasok, 24-én, ami azt jelenti az én olvasatomban, hogy az jövő csütörtök Farkas Zsuzsával, ugye, és lesznek még nyilván az egész bicentenárium kapcsán olyan tárlatvezetések, olyan előadások, amik még mélyebb rétegeit tárják föl a kiállított képeknek.
2: Természetesen ezek a meghirdetett tárlatvezetések, de vannak lehetőségek, hogy fogadjunk kisebb-nagyobb csoportokat is privát tárlatvezetésre, tehát mindenkit bátorítok, hogy nézze meg az időpontokat, és vegye fel velünk a kapcsolatot, mert nagyon szívesen végigvezetünk mindenkit a kiállításokon.
1: Aki invitál minket, ő Somosi Rita, és sokat szóra kérek elnézést a nórázásért, de a Telkes Nóra kapcsán, vagy Nóra Dumas kapcsán azért akkor átérhetünk a magyar vonalra, mert sok-sok magyar vonallal is foglalkozik ez a bicentenáriumot ünneplő kiállítás sorozat.
2: Igen, és a Zolával együtt a másik nyitó kiállításunk az pedig Nora Dumáé, ami azért is különleges, mert az első magyarországi kiállítás, ami kizárólag az ő életművét mutatja be. Ugye Nora Dumának az életútja és a munkássága is töredékesen volt ismert, és a kiállítás kurátora Németh György volt, aki hatalmas munkával hosszú éveken keresztül próbálta felgöngyöríteni a családtörténetet, illetve megkeresni azokat az alkotásokat, amik Norán nevéhez fűződnek. De ez nem volt könnyű, mert a család több kontinensen van szétszóródva, Nikaraguától kezdve egészen az Egyesült Államokig, tehát Nora is 11. gyerekként született a családba, tehát sok testvér volt, azoknak a leszármazottai, úgyhogy egy nagyon izgalmas élet is van egyébként az alkotó mögött, amellett, hogy egy remek fotográfus volt, és ugye Telkes Nóraként született, és később nemesi rangot kapott a család, akkor lett kelenföldi Telkes Nóra. És azt még el kell mondanom, csak az érdekesség meg a pletyka kedvéért, hogy a családi legenda szerint az édesanyja, Szonnert Mária, Ferenc József magyar királynak a szeretője volt, és hogy ez a birtok adományozás is valahogy ezzel függ össze, de erre semmilyen dokumentumot ezzel kapcsolatban nem talált a kutató, de ez egy ilyen családi legenda, ami generációkon keresztül azóta tovább élt. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy megosztom a hallgatókkal.
1: Meg is kell, és a címet is meg kell, ami a humanizmushoz, a humanistához köthető. Ez hol? Ez olyan természetes lenne. Mégis miért kell hangsúlyozni?
2: Ez a humanista tekintet, azt hiszem, hogy azért fontos itt a kiállítás kapcsán, mert ahogy Nóra állt a témáihoz, ahogy a különböző helyzeteket, a modelleket fotózta, abban van egy nagyon nagy humanizmus. Egyszerre örökítette meg a paraszt élet hétköznapjait, azt az eltűnőben lévő világot, ami folyamatosan átalakult. Volt egy dokumentarista szemlélet a munkásságában, de közben meg egy olyan rusztikus festőiség hatja át a képeit, ami egy különleges pozícióba helyezi. Aktokat is készített, különböző életképeket is, egy nagyon, nagyon eklektikus az a képi világ is, illetve maga a témák, amikhez Nóra nyúlt. Igazából minden érdekelte, ami az emberrel kapcsolatos.
1: Teljes életművet láthatunk a kiállításon? Vagy örüljünk, hogy egyáltalán sikerült összeszedni a képeket?
2: Nem egy teljes életmű, de a különböző képtípusokból azért szerintem mindegyikből van egy reprezentatívabb válogatás. Ugyan a Zola kiállításunk a mai Manóház első emeletén, a Nora Dumas pedig a második emeletén van, ugye ez egy alapterületben egy kisebb kiállítótér, de azt gondolom, hogy aki szeretné megismerni Nora munkáit, itt kap azért egy olyan betekintést, ami egy nagyon jó alap. Még nagyon fontos a kiállítással kapcsolatban elmondani, ugye Norának a férje építész volt, az Adrien Dumas, ugye tőle jött a neve is, az ő nevét vette föl később a házasságok után, és maga a férje is próbálkozott a fotografálással, és bizonyos szakirodalomban keverik a képeiket. Itt a kiállításon próbálta a kurátor ezt is tisztázni, hogy mik azok a képek, amik Adrien Dumas nevéhez fűződnek, és mik amik a Norához. Azt is fontos elmondani, hogy a Nora igazából a férje képeinek előhívásában is segített, tehát, vagy illetve ő hívta elő a képeit, tehát az ő kéznyoma is rajta van azért ezeken a vintage képeken, de azért fontos disztingválni a két életművet.
1: Milyen furcsa, és nyilván csak félrevezetem a kedves hallgatókat, de Somosi itt nyilván megengedi, hogy egy éven belül két ilyen nagyságról, nagy hölgyről beszélhetünk, Koffler Kamilláról, illetve Nora Dumasról, kelenföldi Telkes Nóráról. Egyébként a hölgyek kivették a szerepüket a fotoművészetből? Ha ez nem egy túl félrevezető kérdés.
2: Nem, és azt gondolom, hogy pont a 20. század első fele volt az, amikor nagyon sok női fotográfus volt jelen a közegben. Illa, akit az előbb említett,
1: igen.
2: Nora Dumas, Erzsi Landau, ismerték is egymást, ugye Nora Dumas Erzsi Landaunak a műtermében dolgozott asszisztensként, tőle tanulta a fotográfiát, Tehát ez egy olyan közeg volt, ahol jóba voltak egymással, segítették egymást, például Nora Dumas, Inna, Erzsilandó egymást fotózták, egymásról készítettek képeket, amik ezen a kiállításon nem szerepelnek. Egy kép szerepel Nora Dumáról, amit saját maga készített, de egyébként más forrásokból tudjuk, illetve más könyvekben reprodukálva is van, hogy ők valóban kísérleteztek, és a technikával és a beállításokkal egymáson három fotográf is.
1: Általában, hogyha a kurátort megemlítem, akkor az adott helyhez vonatkoztathatóak ők, de itt most egy francia kurátorról beszélhetünk, ugye? Például a Zola kiállítás kapcsán.
2: A Zola kiállítás esetében igen, a Nora Dumas kiállítás esetében pedig egy Amerikában élő, de magyar kurátorról van szó.
1: És akkor jöjjön a lapozgatás, mert hogy egy rendkívül érdekes katalógus is napvilágot lát, vagy nem is tudom, hogy kell mondani ilyenkor. Ez a kiállítás mellé szól a Francia Fény két évszázada című impozáns katalógus, vagy külön is élvezhető?
2: Én azt gondolom, hogy külön is élvezhető, ha már egy ilyen hosszú évadot szenteltünk a francia fotográfiának, ami a mai Manóház történetében először fordult elő, hogy bármilyen témának egy egész évadot szenteljünk, akkor azt gondoltuk, hogy érdemes ezt egy kötetben is dokumentálni, úgyhogy megjelent már a kiállítással egy időben a Francia Fény két évszázada című katalógus, ami itt megvásárolható a mai Manóházba. Ez végigveszi mind a 13 kiállítást, rövidebb tanulmányokkal magyar, francia és angol nyelven, illetve a kiállításnak a legismertebb vagy a leghúzóbb képei is bekerültek ebbe a katalógusba, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek.
1: És természetesen, mivel évadról beszélünk, még lesz sok-sok kiállítás. Van is sok-sok kiállítás, de most ennyi fért bele, és szerintem ezt is végigjárni érdemes Somosi Rita segítségével. Kedves Rita, azért azt megkérdezem, hogy kiknek szól? Ehhez kell, ja Istenem, szakértőnek, olvasottnak lenni, vagy nézhetők, hát úgymond szűz szemmel, ha létezik ilyen kifejezés?
2: Szerintem én mindenkinek nagyon bátran ajánlanám, az is, aki szereti Zolát, az is, aki kevésbé, mert hogy egy más világgal találkozik, de az egész évadban próbáltunk olyan fotográfiai kiállításokat kitalálni, betervezni, ami mindenkit megszólít. A következő kiállításunk az René Máltet, a Tettenért véletlen címmel, ami az utcai élet hétköznapi jeleneteiből ilyen abszurd pillanatokat emel ki. Aztán lesz a Jean-Luc Sieff, a divat fotográfiának az egyik meghatározó alakja, később Brassai kertész, Franciaországát mutatjuk be, lesz kortárs francia csoportos kiállítás, szóval nagyon sok mindennel készültünk, úgyhogy remélem mindenki megtalálja azt, amit ő valóban szeretne.
1: Irány tehát a mai Manóház, és akkor irány a bocsánat, de Somosi Ritával beszélgethettem, de egy másik keresztnév, a Nóra is előkerült, akkor Nora Dumas, Telkes Nóra kapcsán. Nagyon szépen köszönöm az információkat, a néhány anekdotát azt pedig különösen, ezek mindig szerintem jól hatnak, és nagyon szeretjük őket, és tessék akkor még egyszer a honlapot, a maimanó.hu-t böngészni. Somosi Rita, nagyon szépen köszönöm, és szerintem még találkozunk és beszélgetünk, hiszen egy komplet,
2: én remélem, szép napot mindenkinek.
1: Komplet évadról beszélgetünk. Orövő elmondanám, de hát ez mindenen túlmegy. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, maradjunk ennyiben. Viszonthallásra! És természetesen az én francia nyelven tett Tétova kísérleteimen kívül is elérhető a beszélgetés, amiről az imént ejtettünk szót, vagy a téma, amiről ejtettünk szót, szól a mai Manóházba invitáló Somosi Rita művészettörténésszel folytatott beszélgetésem elérhető Spotify-on. Persze nagyon jó, hogyha közben zenét is hallgatnak, barokkot is hallhatnak, és hallgatnak, úgyhogy maradjanak a könnyedség és a nyugalom adójánál, a Klasszik Rádiónál, és benne is a Klasszik Nyitánynál szeptember 15-én, kedden délelőtt.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben. NATO vadászgépek lőttek le egy drónt Litvánia felett. Enyhe őszi idő lesz ma is sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok, és nagyon nagy a szakember hiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgáló bizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról beszélt, a kormány 200 oldalas jelentésének célja, hogy a közvélemény is megismerhesse, milyen helyzetben van jelenleg a gyermekvédelem. Hangsúlyozta, hogy a lakhatási körülményeket, a béreket és a dolgozók megbecsültségét is javítani kell. Előkészítette a kormány a szociális és gyermekvédelmi ágazat két lépcsős bérrendezését. Az első emelést ősszel, a másodikat pedig januártól vezetik be, erősítette meg a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter felszólalásában úgy fogalmazott, az Orbán kormány hagyta szétesni a hazai gyermekvédelmet. Folytatja ma a munkáját az országgyűlés. A képviselők új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról, a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről, a kancellári munkakör megszüntetéséről. Benzinkutakat és raktár

0: Emberi szabadságjogok tiszteletben tartását hangsúlyozva nyilvánította ezt a napot a Demokrácia Nemzetközi Napjává. Magyarországon az új kormány reform politikája meghatározó lesz az ország demokratikus fejlődésében. Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben, a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál. Sávlezeresre kell készülni. Torlódásra kell számítani a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Petőfi hídon Pestre, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Aki nagyon nagy szeretettel kíván kellemes délelőtöt minden kedves hallgatójának, szeptember 15-én kedden, csak beszámolok, hogy mi történik. Azért egy rádióadóban mindig zajlik az élet. Én Berg Juditot várom, hogy végre a 20 éves Rumini kapcsán beszélgethessünk gyerekekről, kalózságról, egérségről, meg egy kiállításról, ami szombaton lesz majd élvezhető, de itt a háttérben egyébként Polgár Judit jön ki az egyik szobából, megy el a másik szobába, és most nem király üti vagy huszár üti F4-ről beszélget, hanem abszolút mosolyog, és hallottam, hogy beszélgetett egy remek programról, ami a gyerekekkel kapcsolatos, hogy milyen jó, hogy a gyerekeknek is van sak, hogy az mit fejleszt. Na, ebbe fogok belekapaszkodni, amikor majd Berg Judittal beszélgethetek. A Rumini kapcsán, a ruminiségről, vagy a ruminizmusról, ruminiumról, vagy bárhogyan is ragozható a József Attila és Habi Díjas író Rumini sorozata, tehát tényleg 20 évről beszélgetünk, és nem sokára remélem, hogy megérkezik Berg Judit, akit elsőként majd az irodalomról faggatok, hát mégiscsak egy nagyon képzett és végzett irodalommal és nyelvvel foglalkozó hölgyről van szó, úgyhogy meg kell említenem, és nem hagyhatom ki, pláne én nem hagyhatom ki, aki az ezerszer áldott Józsefváros egyik szerelmese vagyok, szóval Fejes Endre születésnapját, ez már a 103. a sorban, amit biztosan ajánlhatok, amíg a háttérben itt Polgár Judit kvaterkázik, hogy létezik és van, hál' Istennek, a kultúra.hu oldalon egy Szakonyi Károly írta Fejes Endre imádat. Ez pont a 100. születésnapjára, ez 2023. szeptember 15-ére íródott, sok-sok Józsefvárossal, sok-sok rozsdatemetővel, sok-sok a hazudóssal, meg a Józsefváros becsületrendjének megkapásával, szóval Fejes Endre szeretetével. És ha Fejes Endrére gondolok, akkor rögtön rövidebbre veszem, tehát tényleg három szóból álljon egy mondat. Ez itt a Klasszik Nyitány, pont szeptember 15-én kedden, nem sokára érkezik Berg Judit, ez már jóval több volt a megengedett szavaknál, de nagy szeretettel várom őt, és természetesen önöket is, és számoljanak majd be a ruminis beszélgetésről, szombaton pedig menjenek el a Bartók Béla útra, például a B32-re, be egy remek rumini kiállításra. Na, többet nem ígérek, először szóljanak a budapesti vonósok, illetve az orgona, Lehotka Gábor jóvoltából.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: És a könyvjelző annyira könyvjelző lesz, hogy én közben lapozgatni is fogok, de mivel megígértem, hogy Berg Judittal beszélgetek, ez egyáltalán nem lesz életidegen tőlünk. Kezdjük akkor szabályosan és normálisan, úgyhogy Berg Judit, József Attila, minimum József Attila díjas írót köszönthetem. Jó reggelt kívánok, kedves Judit!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na és a normalitás az ott is van, hogy az imént én Fejes Endre születésnapját is hoztam föl, és mivel nagyon jól tudom, hogy egy irodalmat nem csak művelő, hanem tanult irodalmáról is beszélgethetek. Kedvenc irodalom, ha szabad kérdezni gyorsan, mielőtt még ruminiznénk, mi az, amit olvas, vagy mi az, amit olvasott? Nyilván az angol nyelv szeretete az közrejátszott, az kötelező volt, de kikkel fertőződött meg fiatalon?
2: Én nagyon-nagyon lelkes olvasója vagyok a kortárs magyar irodalomnak. Ez nagyjából egyetemista koromban kezdődött. Mm. Korábban inkább a klasszikusokat olvastam, akiket az embernek úgy egyetemistaként, meg gimnazistaként ajánlanak. De gyakorlatilag mindenevő vagyok, és tényleg a kortárs lírától kezdve a drámán keresztül egészen a tudományos irodalomig olvasok mindent, és nyilván rengeteg szép irodalmat.
1: Kalandregényt?
2: Kalandregényt is, nagyon sok ifjúsági könyvet, azért is, mert érdekelnek a kollégák, illetve kíváncsi vagyok a világtrendekre. Szóval tényleg nálam az éjjeli szekrényen a legfrissebb magyar lírától kezdve egészen a friss angol kortárs ifjúsági regényi minden megtalálható.
1: 20 évvel ezelőttre kellene visszamenni, mert hogy két évtizedes évforduló a ruminiságból, tudom, hogy van ennek meghatározható része, és majd a kiállítás kapcsán is beszélgettünk a rumini verzumról. Mi volt az első ötlet, hogy nem volt még ilyen? Hát egérből azért van a világirodalomban.
2: Ja, én ezzel egyáltalán nem foglalkoztam a kezdetén. Nekem volt egy nagyon-nagyon szorongó, és ennek ellenére rettentő, kitartó és anyukát nyomasztó kislánya. Ő az én nagylányom, a legnagyobb a négyből, aki picikora óta folyamatosan nyúzott engem, hogy én mi mindent meséljek neki. És az egyik nagy vágya az volt, hogy meséljek egereset. És én bevallom, hogy én nem vagyok egy kimondott egérszerető, tehát pont ezek a világirodalom egeres meséi engem tökéletesen hidegen hagyott. Tényleg. Úgyhogy én mondtam a gyereknek, hogy mi lenne, ha inkább mesélnénk valami kalandos, tengerészes, kalózos, varázslós, titkos térképes, valami olyan mesét, amit meg én szeretek, mert én kalandregény imádó voltam világéletemben, és akkor a lányom elkezdett nyűszözni, hogy de egeres mese legyen. És akkor ez a tipikus anyuka kompromisszum, hogy megteszem, amit a gyerek kér, de mégiscsak úgy sem, hogy én se szenvedjek tőle. Úgyhogy tulajdonképpen így született Rumini, aki kizárólag a lányom miatt lett egér, és ha már egér, akkor nyilván beleereszkedtem ebbe a rágcsáló világba, de az én fejemben Ruminék valójában emberek, állatbőrbe bújt emberek, és nem véletlenül van mindenkinek emberi tulajdonsága, emberi konfliktusai, tehát gyakorlatilag emberi világként működik ez a mesevilág.
1: Egy kis fejlődésregényt vigyünk a dologba, hát az elején, itt még a fiúk voltak túlsúlyban, hogy szépen fejezem ki magam. Holott egy lánynak készült, vagy mi a helyzet a lányokkal, meg a fiúkkal, most az egészséget felejtsük el.
2: Én bevallom, hogy az első Rubini regénynek egy őrült nagy hibája, hogy konkrétan nem szerepelnek benne lányok.
1: Ugye?
2: Megmondom őszintén, hogy én akkor, amikor ezt a lányomnak meséltem, illetve utána meglepetésből egy újabb Rumini kalandot karácsonyra leírtam neki ajándékba, és gyakorlatilag ez lett az első regény minimális változtatásokkal. Akkor én abban voltam, hogy a tengerészek között általában nincsenek lányok. lányok, meg minek is. Én gyerekkoromban mindig fiú akartam lenni, mert egy olyan közegben nevelkedtem, ahol azt mondták, hogy a fiúk szabadok, a fiúk mindent megtehetnek, a lányoknak otthon a tűzhely mögött van a helye, és én azt gondoltam, ebből nem azt a következtetést mondtam le, hogy akkor fel kell lázadni, és meg kell változtatni a nők életét, hanem én kislánként arra gondoltam, hogy hát akkor fiúnak kéne lenni. Most már nagyon sok ponton nyilvánvalóan kifogásolható gondolatmenet, de mondjuk a 8 éves Juditkától ennyire futotta. És amikor én elkezdtem Rubiniről mesélni, akkor egész egyszerűen belehelyezkedtem egy olyan kis kölyöknek a világába, amilyen egyébként én is szerettem volna lenni gyerekkoromban. És mivel, hogy itt mindenféle írói megfontolástól mentesen, én egész egyszerűen csak meséltem, amit úgy éreztem, hogy a szívemből jön meg, a gyerekem szívesen hallaná, egy ilyen mese született belőle, és hosszú időn keresztül senkinek nem tűnt fel, hogy nincsenek benne lányok. A kiadó se vette észre, mert hogy működött a mese, és valójában lássuk, hogy azért a tengerészek világában nem sok lány kalandozott, a kalózok között se gyakran találunk nőket. Jó, nyilván vannak legendás kalózok, de hogy igazából olyan nagyon a tengerész...
1: Mondjuk tényleg.
2: Nem hiányoznak a nők, tehát szerintem a klasszikus tengerész regények se hemzsegnek a lányoktól. És aztán utólag jöttem rá. Ráadásul ugye ebbe a mesébe, miközben én anyukaként meséltem, én nagyon intenzíven jelen voltam, meg a lányom is. Tehát mi ott megtestesítettük a nőket. Úgyhogy ez valóban egy olyan hiányossága az első Rumininek, amit azóta szerintem nagyon méltó módon próbáltam helyreállítani, mert nagyon fontos és nagyon jó női szereplők lettek a sorozatban, akik hatalmas tetteket hajtanak végre, és nélkülözhetetlen részei a sorozatnak. Az is felmerült már, hogy egy kicsit átírjam az első részt, hogy legyenek benne lányok, viszont mivel, hogy rengeteg helyen a már meglevő kötetekből dolgoznak iskolások, stb., ez egy nagyon kényes kérdés, mert akkor hirtelen lesz egy olyan változat, ami nem ugyanaz, és nem mindenki, és lehet, hogy az egyik gyerek így tudja a sztorit, a másik nem. Úgyhogy végül is arra jutottunk, hogy lehet, hogy pont a Rumini kapcsán érdemes az iskolában arról beszélni, hogy jó-e az, hogyha egy történetben háttérbe szorulnak a lányok, és hogyha kimaradnak belőle. És hogy igen, volt egy olyan korszak, amikor valóban így gondoltak a nőkre, hogy ők majd az agyák lesznek, akik viszik a háztartást, és a tűzhely mögött állnak, és egy természetes következtetés volt egy kislány részéről az, hogy én akkor, ha én nem ilyen szeretnék lenni, akkor én fiúk szeretnék lenni. És ehhez mennyivel jobb emancipálni a nőket. Tehát tulajdonképpen lehet ezzel dolgozni, de valóban szót kell róla ejteni.
1: Na, előveszem a marketinges énemet. Újbudai könyvbuli szeptember 19-e a szombat, és mindenki menjen a Bartók Bélára, a B32-re, mert olyan szerencsések lesznek, mint most én, mert hogy ott lesz Berg Judit, aki tárlat vezet majd a Rumini kiállításon, de ennél sokkal rossz indulatúbb vagyok, és rá kell kérdeznem a vizualitásra. Ha szabad rá kérdezni a vizualitásra, Kálmán Anna, Nagy Zoltán, Rátkai Kornél, ezek különböző világok?
2: Különböző vizuális világok, de nyilván ugyanannak a mesének a különböző lehetséges megjelenítési formái. Kálmán Annának van egy csodálatosan kifinomult és nagyon gyönyörű grafikai világa. Ehhez képest Nagy Zoltán sokkal inkább egy rajzfilmekre emlékeztető, és sajnos a magyar könyvekben fekete-fehér, de amúgy eredetiben elképesztő színvilággal dolgozó, olyan illusztráció, vagy olyan grafikai világot hozott létre, ami tényleg szinte átemelhető rajzfilmbe. Ez is volt egy kicsit a cél, azzal, hogy ezek a rajzok megszülettek, és aztán amikor Rátkai Kornél a kisebbeknek szóló Ruminiket elkezdte rajzolni. A Ruminiket, meg a Most én olvasok sorozat kiskönyveit, akkor az volt a kérésünk felé, hogy olyan Ruminit rajzoljon, akiből mind a két sorozat irányába tovább lehet menni. Tehát egérformája van, nagyjából, mint Kálmán Annánál, de ugyanúgy mondjuk fekete haja van, mint Nagy Zolinál. Szóval Kornél ötvözte, hogy bármelyik kis részt is olvassák a gyerekek, utána akármelyik folytatást kézbe tudják venni. Különösebb érzelmi megrázkodtatás
1: nélkül. Én nem vagyok jó matematikából. Aki együtt nőtt föl ezzel a 20 évvel, az most hol tart életkorban? Elkezdik neki mesélni, mit tudom én, 3-4 évesen? Akkor az most...
2: Hát szerintem 3-4 évesen korai. Én szerintem a ruminit inkább 5-6 éves korban érdemes elkezdeni.
1: 5-6? Mesélni. Akkor ők most diplomáznak.
2: Sőt? Ugye nagyon sok olyan gyerek van, aki mondjuk 10 évesen olvasta először a ruminit, mert akkor jelent meg, ők most már 30 évesek.
1: Azoknak úgy, gyerekük van.
2: Nálam már volt olyan fiatal pár, maszat könyvet dedikáltatni, akik elmesélték, hogy egy gyerekként már ruminit olvastak. Ugye ez azért egy nagyon furcsa érzés.
1: Jó, és akkor milyen furcsaság lesz ez a bizonyos kiállítás szombaton a B32-ben?
2: Itt hát ez a kiállítás, ami egyébként 2 hétig megtekinthető lesz.
1: 28-áig, igen.
2: Szóval ez a kiállítás az én rumini erekjeimből áll. Az elmúlt 20 év során rengeteg ajándékot kaptam gyerekektől, iskolákban, könyvtárakban, kis nemezett, horgolt, gyöngyből fűzött ruminiket, ilyen kis ajándékot, amolyan naptárat, tényleg egy csomó csodakincset, amiket nagy dobozokban őrzök otthon, és akkor most ezekből lesz egy válogatás. Bevallom, hogy nem találtam meg mindent, tehát volt egy olyan kincs, amit őrülten kerestem otthon, és egész egyszerűen valahol tudom, hogy megvan, de nem került elő, de így is nagyon sok izgalmas dolog lesz a kiállításon, illetve az elmúlt 20 év különböző rumini előadásainak, táncszínház, bábelőadás, musical, nagyszínpadi produkció, tehát a különböző, ráadásul nagyszínpadi produkciók az ország különböző részeiről, meg Erdélyből, szóval, hogy ezeknek az előadásoknak lesznek erekjéi kiállítva egy-egy plakát, előadásfotók, egy-egy tárgy, úgyhogy szerintem a rumini rajongóknak ez egy nagyon izgalmas kis kaland lehet. Ne egy őrült nagy kiállítás, képzeljétek el, egy hatalmas nagy múzeumban, hanem egy kis meghitt térben kis rumini csemegéket. És akkor ebből fogok most szombaton én egy személyes tárlatvezetést tartani.
1: Tulajdonképpen 11 órai kezdett el, de mivel úgyis szétszedik majd Berg Juditot, hát szerintem itt egész napot kell lenni, vagy valamit kell csinálni ezen az újbudai könyvbulin. A kémikust szeretném előszedni Berg Juditból, meg a zengalit ismerőt, meg hogy szabad hét pengét így a gyerekeknek mondani. Én mindig azt hittem, hogy az egy ilyen ja Istenem kategória, arról nem beszélünk, mert a szúr, fáj, vág.
2: Hát én tegnap kaptam kézbe a nyomdából frissen érkezett kötetet, és boldogan megmutattam otthon a gyerekeimnek, mire az egyik lányom között van, na anya, az elég penge lett.
1: Ja, hogy így penge, az nagyon jó.
2: De amúgy nem így penge, mert valóban 7 különleges fémből kovácsolt kard került be a kötet címébe, és hát én nagyon-nagyon izgatottan várom, hogy mit fognak szólni az olvasók. Benne van szívem, lelkem, sok-sok tudásom a világ működéséről, meg persze egy hatalmas nagy régi legenda, aminek a nyomába kell eredni és kideríteni, hogy mi is történt ezzel a 7 pengével, és hova tűnt az a város, ami egyszer csak nyom nélkül eltűnt a föld színéről.
1: Ez akkor az új kötet, a rumini és a 7 penge, ami megelőlegezi azt, hogy mi egy folytatólagosan elkövetett rumini írásról beszélünk? Tehát itt még azért van végtelen számú történet?
2: Azt nem tudom, hogy végtelen számú-e, de hogy van. És nagyon, nagyon furcsa módon élt velem rumini az elmúlt 20 év során, mert annyira fontos volt, és mindig is annyira szerettem az összes karaktert, ezeket a világokat, meg magát az írás folyamatát, hogy nekem ez tényleg az életem része, és jövök, megyek a nagyvilágba, és jutnak eszembe újabb rumini kalandok, újabb rumini fordulatok, időnként egyszerűen csak elhangzik egy szó, és abban a pillanatban tudom, hogy olyan jó szó, hogy valakit el kell nevezni így egy rumini történetbe. Most például múltkor valaki beszélgettük, és elpöttyentett azt a szót, hogy potyadék. És csak ennél jobb nevet, vagy valami kis sihedernek, vagy utcagyereknek, vagy potyadék, hát szuper. Úgyhogy már rögtön elindult a fantáziám, hogy na és akkor ő mit csinálhatna Ruminékkel? És hát jönnek a szavak, hát itt élünk egy csodálatos nyelvnek az élő közegében, úgyhogy engem gyakorlatilag minden újabb Ruminére inspirál, úgyhogy lehet, hogy lesz még sok rész, hogy mikor fogom megírni, az egy másik kérdés.
1: Nyilván sok és jó időt kellene kívánnom, de én ennél szemtelenem vagyok. Egy jó angolossal beszélgetek, és itt most a nyelvnél fejeztük be. Ez lefordítható? Ez áttehető? Ez Erdélyen kívül is? Tehát a magyarul beszélő területeken kívül is lehet rumini láz?
2: Én bízom benne, hogy lehet. Most már viszonylag sok nyelvre lefordították.
1: Olyan, mint?
2: Hát, mint például kínai, de most jelennek tavaly Indiában angolul az eddigi 10 rész. Tehát ki tudja, még az is lehet, hogy egyszer ráharapnak, és lesz egy nagy rumini láz, de ami szerintem még nagyon izgalmas, hogy ezek a rumini világ helyszínei most zeneformájában is életre kelnek, mert egy csodálatos zenész barátom, Gulyás Anna és a Hold a Nap zenekar megálmodta különböző rumini népeknek a muzsikáit, és lesz egy dalnok verseny előadás, ahol ezek a népek eljönnek, és minden népnek a zenéje más hangszeren, más dallamvilággal, más zenei motivumokkal szólal meg, tehát tényleg az ezüst csengetyűktől, meg a kobozokon át, a törzsi afrikai dobokon át minden lesz, és egy ilyen hatalmas, látványos bábrevű, amihez én megírtam egy kis kerettörténetet, hogy mégiscsak legyen valami rumini kaland is a koncert közben. Úgyhogy még egy ilyen előadás is készülődik, ami szerintem az egyik legizgalmasabb rumini esemény lesz.
1: Rendben, ahhoz a muníció most akkor ezek szerint ugyancsak limitált példányszámmal, de akkor is a rumini és a hét penge. Szombaton tessék elmenni a B32-be, tényleg B, mert tényleg Bartók Béla, és ott élvezni akkor a kiállítást, meg a speciális tárlatvezetést, és akkor várni ezt a zenés, meg minden nyelven megjelenő kisegeret. Bergüdit nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg sok időt kívánok az írásra. Másról nem beszélünk, jó?
2: Úgyhogy nagyon szépen köszönöm én is.
1: Köszönöm szépen, és akkor most jól megnyugtatunk mindenkit. Akik iskolában vannak, azok pedig hallgathatják majd Spotify-on délután. Na, jól van. Köszönöm szépen, viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!
1: Köszönöm, és akkor most a kisegereket egy picikét mellőzve, de folytassuk kalanddal. Ide a legpasszolóbb zenének úgy éreztem, hogyha John Williams jön, nem Csillagok háborújával, hanem Jurassic Parkkal. Úgyhogy hosszú nyakak, nem pici egérlábak, de jönnek, és még egyszer akkor a rumini szombaton költözik majd a Bartók Béla útra, ahol újbudai könyvbuli lesz, családi könyvvásárral, könyvcserével, persze színpadi programokkal. A Gárdonyi téren ott lesz egy nagyon jó színpad illabereknek, klárisoknak, zenebatyunak, ABC báb koncertnek, programsátor is van, aztán Takács Viri őszváró kézműveskedése, Modo bácsikrek a Csimota papírszínháztól, és a minket legjobban érdeklő B32 színházi előtérben megnyíló Pagony rumini kiállítás. Na, ezért is beszélgettem Berg Judittal. Én most befejezem, cincogás helyett, nem tudom milyen hangja van a dínoknak, John Williams így képzelte el.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 6. kerületben, a Podmanicki utcában befelé a Ferdinánd hídnál. Sávlezeresre kell készülni. Torlódásra kell számítani a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Petőfi hídon Pestre, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Mától a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. Útszűkületre kell készülni a 7. kerületben a Dohány utca és a Nyár utca kereszteződésében, mert csatornát javítanak. Lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Ma délelőtt kellemes őszi hangulatú idő fogad bennünket. A hőmérséklet 16 fokig emelkedik, miközben az eget még vastagabb, zártabb felhő takaró borítja. A légmozgás mérsékelt marad. Bár ma hűvösebb az idő, de 2024-ben ezen a napon a Borisz ciklon tombolt, amely a fővárosi Jánoshegyen rekord alacsony, mindössze 9,4 Celsius fokos nappali csúcshőmérsékletet hozott. Érdemes rétegesen öltözködni, egy könnyű kabát vagy pulóver tökéletes választás a korai órákra. Régi kalendáriumaink szerint, ha szeptember közepe felé még sűrűn látni a fecskéket, akkor egészen karácsonyig enyhe marad az időjárás. Legyen szép a délelőtt!

Klasszik Rádió 92. szeptember 15-én az imenti muzsika Kalmus Feliciánnak köszönhető. Kite Waltz papír sárkány keringő címmel az ő keringése, a nyári keringése véget ért augusztus utolsó napjaiban, de hát nyilván indul majd ősszel is. Keressék a programokat, tehát Kalmus Felicián és az ő csellója, és az ő zenéje, és az ő mindenféle, hát főleg limon csellója elérhető honlapján, meg a Facebook oldalon is keressék a könnyedséget, pláne, hogyha már megígértem, hogy itt egérlábakon szaladgálunk, mert hogy szombatról beszélgettünk Berg Judittal, ez az a bizonyos újbudai könyvbuli a B32-ben és a Gárdonyi téren, de azért Újbuda még mással is büszkélkedhet, könyvvásárral, könyvbemutatóval, Silent Disco-val, a Holnap kiadótól, tehát a felnőttekre is gondoltak, sőt lesz Mesék az operából sorozat Rómeó és Júliával, Acsai Rolanddal, Drabon Dittával, Talján Marian színművésszel, úgyhogy mindenféleképpen érdemes. Ja, és még Mazsola is lesz. Na, de ne keverjük itt a dolgokat, az egereket, meg a malacokat, szóval az biztos, hogy szombaton érdemes a Bartókon lenni, és a Bartók közelében lenni, mivel nem sokára Johann Sebastian Bach egy muzsikája hangzik el, ezért egy péntek esti 6 órai koncertre hívnám föl szíves figyelmüket, 5 pacsírt a Szalon, Fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteménye, 5 pacsírt a utca 4, muzsikus kollégák és a kollégium muzikumok 3/2, Bach családja és barátai, a Csodaforrás Alternatív Régi Zenei Egyesület művészei lesznek majd ott, szólistaként Illés Szabolcs hozza a hegedűjét, Budás Tíme a virága fuvolájat, Pásztor Júlia pedig a saját hangját, ő énekel majd, úgyhogy Vivaldival, Telemannal, Handellel, és az egyik Bachal, aki nem a JS, hanem a WF élvezhető, tehát Bach családja és barátai címmel. Pénteken este 6-kor az 5 pacsírta utcában, az 5 pacsírta szalomban. De ha nagyon leragadnék Pestnél, akkor szóljanak rám, hogy tessék utazni, és utaztassam el önöket mondjuk a föld körül, az utazó szemével. Rumini kapcsán úgyis a tengerjárás az egy fontos dolog. Tehát utazás a föld körül, és jelesül most Costa Rica kerül célpontba holnap este 6-kor a Stefánia palotában, ami a Honvéd Kulturális Központ névre hallgat, és azért vagyok ilyen hivatalos, jelentem, mert dr. Várhelyi Levente ezredes lesz majd az előadó. Gyönyörű képekkel, gyönyörű történetekkel, Costa Rica hihetetlenül gazdag nemzeti parkokban, sőt, ha jól emlékszem, a világ legnagyobb nemzeti park százalékát magában foglaló ország is, úgyhogy érdemes ide is ellátogatni, és legalább helyben a Stefánián utazni egy picikét a tengereken meg a szigeteken, dr. Várhelyi Levente jó voltából és segítségével. Aztán még gyorsan egy zsilip, egy érdekes programzenés irodalmi est ma délután 6-kor. A zsoltárok azok nem csupán ősi imák, hanem az isteni ihlet és az emberi lélek találkozásai. Így egy zenével és irodalommal átszűnt estén ünnepeljük, hogy 1943 óta most, vagyis hogy idén jelenik meg újra dr. Zinger Leó várpalotai rabbi veretes zsoltáros könyve. Ott lesz Juhász Anna irodalmár, Megyeri Jonatán rabbi, Tasnádi Bence junior primadíjas színművész, az én barátom, Szilágyi Kinga Katinka hárfaművész és Vámosi Nagy Zsuzsa fuvola művész, ők az éteri duójukkal teszik teljessé a gyönyörű zsoltár verseket, tehát még egyszer a zsilibben ma este 6 órakor, és akkor folytassuk, tehát Bachal, J.S. Bachal, meg a Liszt Ferenc Kamara zenekarral. Nagy a család, megérdemlik az összes betűt szeptember 15-én, kedden itt a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Gondolatébresztés azért egy pici búcsút is rejt magában, hiszen véget ért szeptember 15-én. Kedden a Klasszik Nyitány, de még mielőtt önök elé tárnám, illetve felolvasnám nem latinul, hanem magyarul Marcus Aurelius most szeptemberben a visszarendeződés idején aktuális idézetét. Azért szólok előre, hogy a mai nap sem múlt el nyomtalanul, hiszen a beszélgetések, a témák elérhetők Spotify-on. Hallhatják például Tóth Augustát, aki meglepődik, hogy ja Istenem, mármint az ő Istene, hogy hányszor kell átöltöznie. Például szombaton a Nemzeti Színház nyílt napján, ahol lesz divat bemutató, na itt kél el majd az átöltözés, de amikor föl van öltözve Tóth Augusta, akkor természetesen kulissza bejárásokat is tart, tehát idegeneket vezetek, nem félre a színház területén, és sok-sok programmal, amik a családoknak is szólnak, este 6-kor pedig gála műsorral vár mindenkit a Dunaparton, a Nemzeti Színház bent, a városban pedig a Nagymező utcában, a mai Manóházban ünneplik a 200 éves fotográfiát, ami Franciaországból indult, éppen ezért sok-sok francia témával köszöntenek mindenkit, meglepő módon például Émile Zola képeivel. Ha szeretnének kislányokat biciklizni látni, ha szeretnének egy picikét gazdagodni Cézanne és Zola kapcsolatából, na nem képzőművészetiek ezek a fotók, de néha tetten érhetők a jó tanácsok és a barátság például, akkor is érdemes a mai Manóházba látogatni, és ha magyar vonatkozást keresnek, akkor Nora Düma, avagy Telkes Nóra képei is ott lesznek, és még folytatódik ez az évad, mármint a fotográfia, a francia fotográfia ünnepe a mai Manóházban. Manók nem, de egerek aztán jönnek Csőstül, mert hogy Berg Judittal is volt szerencsém beszélgetni a rumíniumról, az összes rumíni kapcsán sok-sok egérről, akiket félreismerünk, lányegerekről, fiúegerekről, meg a legfontosabbról, hogy itt van az új könyv, Pengés, ráadásul 7 pengés ez a könyv, és a B32-ben szombaton Újbudán a könyvbulin végre lesz egy kis múzeum is, vagyis hogy a Pagony rumini kiállítását élvezhetik Berg Judittárnat vezetésével. Na akkor ígértem önöknek Marcus Aureliust, azt mondta, hogy amikor az élet körülményei kizökkentenek, térj vissza azonnal önmagadhoz, ne maradj tovább a ritmuson kívül, mint ameddig feltétlenül szükséges. A harmóniát úgy értheted meg egyre jobban, ha újra és újra visszatérsz hozzá. Vagyis, hogy hozzánk, a könnyedséghez, meg a nyugalomhoz, a Klasszik Nyitányhoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra, Vivaldival!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a terrorház, a múzeum. Napos idő lesz ma záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok is, nagy a szakemberhiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaérés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárcavezető. Benzinkutakat, raktárépületeket talált el egy orosz drón Kijevben, egy ember megsérült. Az ukrán hatóságok szerint az elmúlt hónapokban mintegy 300 benzinkutat vettek célba orosz drónokkal, főként Ukrajna frontvonalbeli régióiban. De az ukrán fővárosban sem a mostani az első eset. Hétvégén az ukrán-lengyel határon is kigyulladt egy

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb

0: mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 km-ről 3,7 km-re nőtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasába alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Komoly szakember hiány van a gyermekvédelemben, bezár ideiglenesen a Terrorház a múzeum. Napos idő lesz ma, záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Alulfinanszírozott a gyermekvédelem, rossz helyzetben vannak a gyermekotthonok is, nagy a szakember hiány is az ágazatban. Ezt mondta a kegyelmi botrány felelőseit feltáró vizsgálóbizottság elnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Summer Orsolya arról is beszélt, hogy a kegyelmi ügy egy súlyos jelzés volt arra, milyen kirívó esetek történtek a gyermekvédelemben. Hozzátette, vannak arra utaló jelek, hogy a bicskei ügy nem csak mulasztás, hanem tudatos visszaérés volt. Az országgyűlésben a képviselők ma új alkotmánybírókat választanak. Döntenek az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényekről is. Emellett tárgyalnak a dízel támogatásról és a dohánytermékek jövedéki adó emeléséről is. Az alkotmánybírók pozíciójának betöltéséről szóló mai szavazáson azért nem vesz részt a Fidesz frakció, mert a kialakult helyzet szerintük illegitim, ezt mondta az ellenzéki párt frakció vezetője a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Bóka János úgy fogalmazott, a bírák harmadát visszamenőleges jogalkotással távolították el a tisztségből. Bezár ideiglenesen a Terrorház a múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A múzeum a tervek szerint még idén újra megnyit, miután kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek, tette hozzá a tárcavezető. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. A termelés mellett az ipari export is megemelkedett, éves szinten több mint 6%-kal haladva meg a tavalyi szintet. Túlárazás miatt feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. A bizonyítékokat átadták az ügyészségnek. Enyhe őszi idő várható sok napsütéssel, csak keleten lehet egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpitó környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a Vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lotz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Békás Megyer nevének eredete a Magyar Törzsszövetségig nyúlik vissza. A Megyer az egyik törzs neve volt. Az elnevezés egy honfoglaláskori településre utal. A békás előtag magyarázat teljesen hétköznapi. A terület agyagos talaja a felszínen tartja a csapadékvizet, ami kedvezett a békák számára kellemes élőhelyet biztosító kisebb tavak, pocsolyák kialakulásának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális ősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, egyre több magyar utazik tengerpartra repülővel. Folytatódik az enyhe idő, csak elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. Az előterjesztést 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 35 tartózkodással fogadták el a képviselők. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Bezár ideiglenesen a Terrorháza Múzeum, megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása is, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. A Fidesz szerint a Tisza kormány lábbal tiporja az alkotmányosságot, új önkényuralmi rendszert épít, és megszünteti a jogállamiságot is. Benyújtotta felmondását Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. A döntést bejelentő Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte. Az intézmény átvilágítása alatt a működésben és a tudományos munkában is több rendezetlenséget találtak. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magánkép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint ötször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Csak nem kétharmadával nőtt nyáron az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Ez derült ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a papados légitársaságok árversenye hajtotta. Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futó zápor. Napközben 22-26 fok, este 13-20 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század végén a dunavízhordók a Dunából vitték a vizet főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Duna vize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta, kis kocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden dunavízhordónak megvolt a saját kerülete, és szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, és az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A dunavízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a Budai Várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Széchenyi István grófnak 1818-ban Törökországban tűnik fel a török tengerészek által használt kaik vízijármű. Így ír róla. A kaik szép, hosszú, elegáns, használata élvezetes, az egyéb kiállhatatlan és unalmas vízijárművekkel szemben. Angliai útja során megtekinti az első Oxford-Cambridge evezős viadalt, és élménye nyomán evezős hajót rendel Angliából. 1834-ben az épülő Lánchíd mellett létrehozza a csónakdát. Az első pesti regattára már Széchenyi halála után 1863-ban kerül sor. A rajt a Margit-sziget alsó csúcsánál volt, a cél pedig az épülő akadémia vonalában. Minden rajtot három mozsár durranás jelzett. A nyitott tetejű kajakot Szandolinnak nevezték. Ebben a versenyszámban egy Freisleder nevű pesti molnár győzött. E futamot tekinthetjük a kajakkenu versenyek magyarországi ősének. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, erősödött a hazai ipari termelés, folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát, így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Korábban közölték, hogy nem vesznek részt az alkotmánybíró választáson, mert az eljárást illegitimnek tartják. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Emellett korszerűsítik az adatmegismerés menetét is, így az érintettek és hozzátartozóik teljes körűen megismerhetik a róluk készült iratokat, valamint a velük kapcsolatban álló ügynökök személyazonosságát. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tett feljelentést Szijjártó Péter miniszteri magángép használata ügyében Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, hogy a külügyi tárcánál 2022-től rutinszerűvé vált a bérelt repülők és honvédségi gépek igénybevétele. Az utak 2022 és 2026 között így több mint 5-ször kerültek többe, mintha a delegációk menetrend szerinti bizniszosztályú járattal utaztak volna. A Fidesz komolytalannak nevezte Orbán Anita feljelentését, mert a párt álláspontja szerint a külügyminiszteri repülőutak a vonatkozó kormányrendeletnek teljes egészében megfeleltek. Túlárazás miatt tett feljelentést a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetésének ügyében. Vitézi Dávid tárcavezető közösségi oldalán elmondta, az előző kormány tagadta, de levél bizonyítja, hogy az M6-os autópálya üzemeltetését megrendelték a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Júliusban 4,7%-kal nőtt az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bővülést döntően a járműgyártás és az elektronikai iparágak húzták, miközben a feldolgozóipari ágazatok többségében visszaesett a kibocsátás. Folytatódik az enyhe őszi idő sok napsütéssel, csak keleten fordulhat elő egy-egy futózápor. Napközben 22-26 fok valószínű, késő este 13-20 fok lesz.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet, később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból. Nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Balázs Mór magánzó, mai nyelven szólva vállalkozó volt az, aki saját költségére építette meg az első villamos tesztvonalat Budapesten 1887-ben. Noha a nyugati pályaudvar és az oktogon között közlekedő szerelvények szűkösek és lassúak voltak, a próbaüzem zajos sikert aratott. A kétkedő városatyákat is meggyőzte az új szállítási eszköz, így elhárult az akadály a budapesti villamos közlekedés megindulása elől. Két évvel később már menetrend szerint járt az első villamos, az Egyetem tér és az Orci tér között. A föld alatti villamosvasút megépítése is Balázs Mór érdeme, amely 1896-ban készült el, mint a kontinens első föld alattia.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1945. januárjában felrobbantott Erzsébet híd romjaitól északra állt 4 évig az ideglenes ponton híd, amelynek a pesti népnyelv a Böske nevet adta. A 2 sáv szélességűre tervezett híd parti nyílásai mintegy 30 méteresek voltak. Így a vízszint ingadozásától függetlenül rá lehetett hajtani. Bár a rámpa meredeksége változott.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Bővítette magyarországi gyárát a Hankook. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynök aktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Előállította Jelinek Dánielt és Szívek Norbertet az ügyészség, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán. A kormányfő Jelinek Dánielt az egyik leggazdagabb magyar vállalkozóként, Tiborcz István üzlettársaként, Szívek Norbertet pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatójaként említette. A miniszterelnök posztjában úgy fogalmazott, a magyar igazságszolgáltatás, a magyar nyomozóhatóság dolgozik. Eljárást indított az erdészeti hatóság Lázár János ellen. A Fidesz volt minisztere képviselője az elmúlt években 25 hektár erdőt telepített saját költségére, utakat, raktárakat, irodát létesített. Közösségi oldalán azt írta, 10 év után indítottak eljárást engedély nélküli építkezés miatt. 13 millió forintos bírság megfizetésére, erdei létesítményei elbontására kötelezték, jól lehet 10 éve a hatóság arról tájékoztatta, a beruházásokhoz nincs szükség engedélyre. Lázár János szerint a döntés méltánytalan, csak azért született, mert a Fidesz politikusa volt. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbuszabroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kuttmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték. 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a Hullámstrand fürdő, majd a Pezsgő fürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, bővítette magyarországi gyárát a Hankook. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Házkutatást tartottak az Országos Onkológia Intézetben a Nemzeti Nyomozóiroda és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. Értesült a Telex. A portál megkeresésére az intézet azt írta, egy eszközbeszerzés jogi hátterével kapcsolatban zajlik náluk vizsgálat. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter augusztus végén közölte, hogy egy hozzájuk érkezett bejelentés alapján az Onkológia Intézetben vizsgálat indult, amelyet az Országos Kórházi Főigazgatóság, valamint a fekvő és járóbeteg szakellátásért felelős államtitkárság végez. A Hankook 540 millió euróból bővítette magyarországi gyárát. A Fejér megyei Rácalmáson októbertől kezdik meg a tehergépkocsi és autóbusz abroncsok gyártását. Az üzemben évente 800 ezer darabot állítanak majd elő. A dél-koreai cégcsoport ezzel több mint 450 munkahelyet teremt a térségben. Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosít.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út megújításának gondolata az 1980-as évek végén merült fel. Elsőként az 1920-as években az Oktogon és a Hősök tere közötti szakaszra telepített platánfák cseréje vált szükségessé. A fasor 80%-a elpusztult, illetve menthetetlenné vált a levegő szennyezése, az utak sózása és leaszfaltozása, valamint gombabetegségek miatt. Az 1989-ben meghozott döntés szerint az Oktogon és a Kodály körönt között a városi terhelést jobban viselő ostorfákat, a köröntől kifelé platánokat ültettek. A fasor cseréjének ütemét a millenniumi föld alatti vasút rekonstrukciójához igazították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek, több mint 200 ezer néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Benzinkutakat lőttek az oroszok Kijevben, az ukránok orosz olajfinomítót vettek célba. Egy ember meghalt és heten megsebesültek a Kijev ellen indított drón támadásokban. Az ukrán fővárosban két benzinkutat is találat ért. Közben Ukrajna nagyobb drón és rakétatámadást indított Oroszország ellen, találat ért egy olajfinomítót a szamarai területen. Több raktárépület és lakóház is megrongálódott. Az Unió ellenálló képességének próbája volt a tömeges határsértés Ceutánál. Erről az Unió belügyekért felelős biztosa beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Magnus Brünner hangsúlyozta, a Ceutában történtek azt mutatják, hogy meg kell kettőzni az erőfeszítéseket, mert az illegális bevándorlóknak, az emberkereskedőknek és az embercsempészeknek is meg kell érteniük, hogy az EU elszánt és nem enged a saját szabályaiból. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! Ma van szeptember 15-e, a hónap kellős közepén járunk. Nézzük, hogy kik lesznek a vendégeink. Hamarosan Krisztik Csaba színművésszel beszélgetek az Impresszió rovatban. Arról lesz szó, hogy a Székesfehérvári Vörösmarty Színház Vojcek című előadása is bekerült az idei E-Színházi Fesztivál programjába. Krisztik Csaba pedig magát az előadás címszerepét, Vojceket alakítja majd. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, zenepedagógus, a Zeneakadémia tanára. Szenthelyi Miklós és növendékei koncertje lesz hallható a Zeneakadémia színpadán csütörtökön. Most pedig az Intermezzóban Prokofjev első D-dur klasszikus szimfónia harmadik tétele következik.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo szeptember 18-a és 27-e között immár 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. A Székesfehérvári Vörösmarty Színház Vojcek című előadása is bekerült az idei E-Színházi Fesztivál programjába. A vonalban Krisztik Csaba színművész. Szervusz Csaba, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye te vagy a címszereplő, Vojcek, így aztán a te játékodon keresztül lehet végigkövetni az ő drámáját, szétesését. Hogyan valósítottad ezt meg?
2: Hát ez egy elég intenzív próba folyamat volt.
1: Horváth Csaba a rendező, ugye?
2: Horváth Csaba rendezője az előadásnak, és hát ugye ez a Vojceknek a musical változata, Tom Waits írt, és hát ennek a zenei melankóliája és intenzitása valahogy bekerült az előadásnak a fizikalitásával együtt a hangulatába, és ez az erős fizikalitás, ami ebből a katonai világból és a militáns világból fakad, és a Horváth Csabának a színházi stílusa, az valahogy egy ilyen érdekes ötvözetet kapott, és ennek a szerepét, vagy ennek a címszerepét próbálom én megteremteni hangulatában, bár én ugye nem láttam a felvételt, ami készült belőle, de remélem, hogy az is majd visszaadja mindezt.
1: A Vojcek egy bűneset kérdéseit veti fel, hát konkrétan arról van szó, hogy 1821-ben Lipcsében a Borbély Vojcek több késszúrással megölte a barátnőjét, ugye ez a kiinduló pont. Most ezt nagyon nehéz musical változatban elképzelni.
2: Hát ettől is különleges ez az egész, mert valahogy egyszerre tesz hozzá ehhez a, főleg a Tom Waits zene, ehhez a világhoz, és egyszerre zökkenti is ki a nézőt ebből. Szerintem ez egy nagyon különleges utazás ilyen szempontból. Ráadásul ugye ez amit most itt elmondtál, ez a gyilkosság, ez egy valódi gyilkosságot olvasott a Büchner, és ebből írta meg tulajdonképpen a saját művét, ami hát egy be nem fejezett mű egyébként, és nagyon sok fantáziára ad lehetőséget, mivel egy csomó minden nincs eldöntve a befejezetlenség okán. És szerintem éppen ezért van az, hogy ahány Vojcek feldolgozás, annyiféle változat tud ebből készülni, mert aki ahogy elképzeli ennek a történetnek a különböző részleteit, azt úgy valósítja meg, és ez benne az izgalmas. Szerintem ez volt az, ami az atomvicet is inspirálta.
1: A színészek mellett egy mozgáscsapat is folyamatosan jelen van a színpadon. Ők mit adnak hozzá az előadás atmoszférájához?
2: Hát teljesen szervesen vesznek részt a különböző jelenetekben. Horváth Csaba akkori osztályának diákjai, most már végzett koreográfusok, rendezők, színészek. Hát, különböző jelenetek vannak, és azokban a jelenetekben mindig a jelenethez megfelelően vesznek részt, akár élő szereplőként, akár tehát jelenlévő megírt szereplőként az adott jelenetbe, akár pedig a jelenetnek az atmoszféráját, a képi világát erősítve, tehát tulajdonképpen a létrák vannak jelen még díszletként, de alapvetően a test, a színész és a mozgásművész az, aki ennek az egésznek a savaborsát adja.
1: Ugye Tom Waits sötét és melankolikus dalait egy öttagú zenekar szólaltatja meg. Milyen változást jelentett akár az ott öttagú zenekar megszólaltatása, akár maga az egész színpadi játék a tekintetben, hogy most kamerákkal vettétek fel, ugye, hiszen ez egy más helyzet, ez nem ugyanaz, hogy az E-Színház Fesztivál is be tudja mutatni.
2: Hát bizonyos jelenetek egyel szűkebbre lettek fogalmazva, tehát nem annyit próbáltunk ebben az egészben megvalósítani, hogy amikor a kamera közelebbi felvételekkel vett, akkor egyen finomabb eszközökhöz próbáltunk nyúlni színészileg. De tulajdonképpen maga a játék és az egész előadásnak a váza az nem változott.
1: A székesfehérvári előadás tehát erőteljes zenei és fizikai formában fogalmazza újra Wojciech a kisember tragédiáját, amely most az Elszínház Fesztiválon látható. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy minél többen nézzék meg.
2: Én is köszönöm, én is azt kívánom.
1: Krisztik Csaba színművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma élénk dinamikus arcát mutatja az ősz. A hőmérséklet napközben eléri a 21 Celsius fokos csúcsértéket, miközben a felhőzet fokozatosan felszakadozik, és rövid időszakokra a nap is megmutatja magát. A szél kissé megélénkül, így egy stílusos sál vagy vékony széldzseki jó szolgálatot tehet a szabadtéri séták során. Tartsanak velünk a folytatást!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Chopintól Bachig három különleges hangversennyel várja ősszel a közönséget a Haydneum a Zeneakadémián. A sorozat október 3. péntekén Chopin dalainak és mazurkáinak estjével indul a Solti teremben. Aldona Bártnyik szoprán és Naruhiko Kawaguchi fortepiano művész tolmácsolásában szólalnak meg a lengyel zeneszerző dalai és zongora művei. Decemberben két további koncert következik. Mikulás napján a Zeneakadémia nagytermében Advent Bachal címmel, Vashegyi György vezényletével a Pörszül Kórus és az Orfeó zenekar ad ünnepi kantáta estet. December 2. szombatján pedig a romantika kerül középpontba. Az Ensemble Variabile koncertjén Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms művei hangzanak majd el a Solti teremben. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban november 8-áig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei Magyar Sajtófotó Pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sportpillanatok, illetve természetfotók is egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás november 8-áig várja a látogatókat a budapesti Kapak központban. Szombat és vasárnap délelőtt is látható lesz az Eiffel műhelyházban a Hári Jánoska, Kodály Zoltán daljátékának gyerekekhez közelített változata. A Hári 100 eseménysorozat nyitó produkciójában a nagyotmondó opsitos kalandjai friss és játékos formában elevenednek meg. Az alkotók azt is vizsgálják, hogy hogyan beszélhetünk Hári fantasztikus történeteiről egy olyan korban, amikor a gyerekeket a mesterséges intelligencia által létrehozott hamis információk is körülveszik. A produkcióban az opera 100 fős gyermekkara kap főszerepet, a zenei vezető Heiser Nicolette. A gyerekeknek szánt előadás így egyszerre kínál találkozást Kodály zenéjével, a magyar irodalmi hagyománnyal és egy nagyon is mai kérdéssel, hogyan különböztethető meg a mese, a nagyotmondás és a valóság. Ez a Klasszik Rádió 92.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ma lett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Holnap indul az Európai Mobilitás Hete. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedék kiadója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Hozzátették, az agrártermelőknek ígért kedvezmény is csupán látszatintézkedés, ezért az elképzelés helyett továbbra is a védett árak visszaállítását szorgalmazzák. Őrizetbe vettek három embert a Volánbusz ZRT-t érintő buszbeszerzésekkel és személyszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben, közölte a központi nyomozó főügyészség. A hatóságok több helyszínen tartottak házkutatást. Bár az ügyészség a gyanúsítottak személyéről nem adott információt, a miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy az előállítottak között van Jellinek Dániel üzletember és Szivek Norbert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. A hatóság hangsúlyozta, hazánkban 4000 kilométernyi épített kerékpárút van, és fontos, hogy ezeken a területeken is megfelelő legyen a mobil hálózat, például navigáció vagy segítségkérés miatt. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos, száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Holnap késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Éjszaka 8 és 15, holnap napközben 25 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Baleset okoz fennakadást a Margit hídon Buda felé a Margit sziget után a külső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt, a külső sáv nem járható, torlódásra kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton az Astoria felé. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton a Nagykörúttól a Nagyvárad térig, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt és a Tököli úton befelé a Baross térnél. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. és most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Hamarosan Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, zenepedagógus, a Zeneakadémia tanára lesz a vendégünk, akivel arról beszélgetünk, hogy csütörtökön különleges hangversenynek ad otthont a Zeneakadémia, hiszen Szenthelyi Miklós növendékei mutatkoznak be. Az est középpontjában pedig a fiatal hegedűs generáció áll. Maradjanak velünk a folytatásban is. Most az Intermezzóban Dvorzsák D-dur szláv tánca következik a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában.

0: Csütörtökön különleges hangversenynek ad otthont a Zeneakadémia nagyterme. Szenthelyi Miklós növendékei mutatkoznak be a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Az est középpontjában a fiatal hegedűs generáció áll, a zenekart pedig az idén 75. születésnapját ünneplő Szenthelyi Miklós vezényli. A Kossuth és Liszt díjas hegedűművész több mint fél évszázada tanít a Zeneakadémián, így a koncert egy hosszú pedagógusi pálya jelenlegi eredményeibe is betekintést enged. A vonalban pedig már is itt van Szenthelyi Miklós. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Csókolom, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhetünk.
0: Ezen az estén, csütörtökön, valami egészen különös módon összekapcsolódik az előadó művészi, pedagógusi és karmesteri tevékenysége. Ez mindig így volt? Tehát ez az egész életét végig kísérte, hogy nem váltak el ezek a kategóriák külön egymástól?
1: Amit tetszett kérdezni, arra mindenképp azt válaszolnám, hogy miután az a nagyon nagy szerencse ért, hogy mesteremnél, Kovács Dénesnél elkezdhettem tanársegédként még annak idején, hát ennek most már 53 éve. Tehát azért elég régóta. Ő megtisztelt azzal, hogy maga mellé vett úgynevezett asszisztensnek, és akkor néhány évig ilyen pozícióban, ha lehet így fogalmazni, dolgoztam vele együtt, és aztán utána az a szerencse volt, hogy elkezdhettem egy úgynevezett önálló osztályt, ami nyilván azt jelenti, hogy az ember teljes mértékben felelős azért, amit a növendékeivel művel, lehet így fogalmazni, de nyugodtan mondhatom, hogy már rögtön az elején kacélkodtam azzal a fajta gondolattal, hogy ezeket a fiatalokat minél több alkalommal próbáljam azért koncert lehetőséghez juttatni, mert nyilvánvalóan az ő életük, hiszen művészeti pályára készülnek, nyilvánvalóan nagy része azért a pódiumhoz fog kötődni. Na most az volt az elképzelésem, hogy ne úgy végezze a diplomáját a Zeneakadémián, hogy nem kóstolt igazán bele abba, hogy milyen érzés kiállni egy komoly közönség, komoly közegben, komoly műveket játszani, és magyarán tudja meg, hogy az mit jelent. És akkor ennek megfelelően a szakmai munkáját akkor közösen ezt szerint irányítjuk. Tehát ez volt és most is ez az igazi cél.
0: Hiszen ezt élőben lehet igazán megtapasztalni, ugye? És talán megtanulni is. Tehát amikor hát az ember ott van a helyzetben.
1: Igen, az a bizonyos, ami mindannyiunkat kínoz, az a bizonyos, a nagyon komoly idegfeszültség, ami nyilván abból fakad, hogyha az ember igényes önmaga iránt, meg a helyzet is olyan, akkor természetes, hogy egy bizonyos fajta feszültség a pódiumon hogy ne alakulna ki. Na most itt az a kérdés, hogy milyen munka kell, hogy megelőzze, és ott nyilván szakmai munkára gondolok, kell, hogy megelőzze azt a helyzetet, hogyha ő kilép a pódiumra, és akkor ott tulajdonképpen már egy magas százalékot tudjon teljesíteni, mert hát valljuk be őszintén a közönséget csak az érdekli, hogy este 7-8-kor ott valaki mit produkál, az, hogy most milyen úton jutott el oda, hát ez nyilvánvalóan nem rájuk tartozik.
0: Mit lehet kezdeni ezzel az idegfeszültséggel, hiszen ezt valószínűleg jól kell tudni kezelni?
1: Hát én a következőt tudom mondani, hogy nagyon sok muzsikus kollégával, baráttal, stb. Osztottam meg, különösen fiatalon ezt a fajta élethelyzetet, hogy mi lehet ennek a megoldása, és tulajdonképpen mindannyian azért ugyanarra jutunk, ami közhely ugyan, de igaz, hogy az elvégzett munka. Ugyanis az idegességgel nem lehet mit kezdeni, mert az van. Tehát az egy létező lelki állapot a pódiumon. Itt az a kérdés, hogy milyen szakmai munkával tudom ellensúlyozni ezt a fajta feszültséget. És akkor megint mindig ugyanoda lyukadunk, és ez az, amit próbálok többek közt a növendékeimmel igazán megértetni, hogy a szürke hétköznapokban keményen, komolyan, igényesen elvégzett szakmai munkának az eredménye a pódium. Tehát amilyen munkát végeztünk, most erről az esetről beszélek, amilyen munkát közösen végeztünk, az kerül ki a pódiumra. És amikor az ember a saját növendékeit megmutatja egy ilyen közegbe, azért nagyon őszintén megmondom, az egy nagyon komoly felelősség. Hiszen valahol ezek a gyerekek értelemszerűen még rutintalanok, bizonyos szempontból művészeti pályát illetően kezdők, és kikerülnek egy olyan közegbe, ami azért hogy ne hatna rájuk nyomasztóan. És ugyanakkor a közönség érdeklődés pedig mégis azt mutatja, hogy hál' Istennek Magyarországon érdekli a koncertlátogató közönséget, hogy mi van a fiatal tehetségekkel.
0: Hát ebből ízelítőt kapunk majd csütörtökön a Zeneakadémia nagy termében, ahol az ön növendékei mutatkoznak be a MÁV Szimfonikus Zenekar közreműködésével. Erről lesz szó a folytatásban, jövünk vissza Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt díjas hegedűművésszel, zenepedagógussal, a Zeneakadémia tanárával.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára. Csütörtökön lesz az a bizonyos hangverseny, amiről az előbb beszéltünk a Zeneakadémia nagytermében, és azt mondta, hogy ez egy óriási felelősség is a tanárnak is, és a diákoknak is, hogy most kiállnak a tudásukkal a színpadra. Ilyenkor, tehát ön azért izgul értük, nem? Tehát, hogy ismeri őket, ismeri minden apró rezzenésüket, akár a hibáikat is, talán azt is észreveszi, amit a közönség nem a színpadon. Szóval, hogy hogyan viszonyul egy ilyen koncerthez, ahol a tanítványai játszanak?
1: Hát az igazság az, hogy bizonyos szempontból remélem, hogy szerencsés, hogy én vezénylem őket, meg a zenekart, mert nyilvánvalóan nagyon jól ismerem a hozzáállásukat, a reakciójukat, a művekkel való kapcsolatukat, és ennek megfelelő reményeim szerint jobban tudok segíteni nekik, ha szükséges a pódiumon, mint ha valaki mondjuk egy nagyszerű profi odaáll, és hát akkor nyilvánvalóan vannak elvárásai, amit hát ilyen rutintalan fiatalok nem minden esetben tudnak összehozni. Én viszont nagyon ismerem őket, hiszen évek óta dolgozom velük. Ennek megfelelően nagyon remélem, hogy a befektetett munka az a közönség tetszésével fog találkozni.
0: A több mint 5 évtizedes zeneakadémiai oktatói munkája során számos olyan hegedűs került ki az osztályából, aki később jelentős művészi pályát futott be. Most kérdezhetném azt, hogy kikre a legbüszkébb, de nyilván mindenkire, illetve nem is lehet talán felsorolni mindazokat, akik az ön szívét örömmel töltik el, de mégis, tehát kik azok, akikkel tartja a kapcsolatot, akiket kiemelne?
1: Na most mindenképp szeretném előre leszögezni, hogy számomra minden, tudom, hogy közhely, de számomra minden növendékem egyformán fontos. Ami azt jelenti, hogy miután a konkrét cél mindegyiknél, hogy a benne lévő maximumot hozzuk ki közösen, ezért ennek megfelelően nyilván vannak kiugró tehetségek, vannak nem annyira tehetségesek, tehát nyilván a tehetségnek itt különböző fokozatai jelennek meg, és teljesen természetes, hogy jól esik az embernek, ha van néhány olyan növendéke, aki idézőjelben reflektorfénybe helyezi, mint tanárt. Na most nyugodtan mondhatom, két olyan növendékem volt, nagyon sokan voltak, akikre tényleg büszke vagyok. De két olyan növendékem, akinél nyugodtan mondhatom, hogy kiugró művészi sikert tudtam elérni velük, az egyik a Lendvai Jóska, a másik a Baráti Kristóf. Tehát ez két egészen fantasztikus képességű és tehetségű, még mindig bizonyos értelemben fiatal emberek, és a velük való munkában azért nagyon-nagyon sok öröm volt. Ugyanakkor meg azt azért hadd mondjam el, hogy mindegyik növendéknél nagyon-nagyon fontos az ember felelősségérzete. De a kiugró tehetségnél azért valljuk be őszintén, ott van egy bizonyos fajta plusz felelősségérzet, mert ott az ember egy úgynevezett kincset tart a kezében. És akkor az, hogy most valakiből lesz egy világjáró hegedű művész, és esetleg ez nagy részt rajtam múlik, vagy rajtam is, azért az egy óriási felelősség. Mert akikből lesz egy nagyszerű zenekari művész, kamaraművész, tanár, az is nagyon-nagyon fontos, és az is nagyon tiszteletre méltó. De még egyszer mondom, akiben megvan az a fajta képesség, hogy elkezdi majd járni a világot, mint szólista, ott azért van egy bizonyos fajta különleges felelősség.
0: És például Baráti Kristófnál és Lendvai Józsefnél az első pillanattól kezdve érzékelhető volt ez az adottság, ez az erős tehetség?
1: Na most miután mind a kettő ilyen 12-13 éves korában került hozzám az úgynevezett előkészítő tagozaton, ezért azt nyugodtan mondhatom, hogy az már nyilvánvalóan egy bizonyos szempontból jelzésértékű. Tehát azok a fiatalok, akik ebbe az úgynevezett különleges tehetségek osztályába bekerül, az már értelemszerűen egy bizonyos fajta olyan figyelmet kap, hogy a korosztályához képest már sokkal többet tud. Na most ez magyarán azt jelenti, hogy ezért mondtam a felelősséget, mert ha 12-13 évesen feltűnik valaki rendkívüli tehetségként, akkor nyilvánvalóan az elvárás is az, hogy ebből a rendkívüli tehetségből 8-10 év múlva valami egészen különleges művészi teljesítmény jöjjön ki. Ugye ez az, amiről az előbb beszéltem.
0: De hát nyilvánvalóan a szorgalom is nagyon fontos ebben az esetben, tehát biztos, hogy találkozott olyanokkal, akik nagyon tehetségesek, ellenben némiképp elhanyagolták a gyakorlást.
1: Hát én a következőt tudom mondani, hogy persze lehet, hogy a növekedésemet kéne megkérdezni, de én tényleg nagyon igyekszem, ahogy szokták mondani, jóba lenni velük, persze nem baráti viszonyban, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy azért én vagyok a tanár és ő a növendék, de azt nyugodtan mondhatom, hogy egy dologban vagyok nagyon következetes, és ha lehet így fogalmazni, rendkívül szigorú, az a munkamorál. Na most ez magyarán azt jelenti, hogy természetesen ez a fajta igény és megközelítés működik részemről, de nem mindig találkozom a másik oldalon, annak a felismerésével, hogyha valaki a Jóistentől, a szüleitől kapott egy tehetséget, akkor neki meg az a kötelessége, hogy ezt munkával megtöltse. Na most ezek ugye miután a nagy részük értelemszerűen nagyon értelmes fiatalember, persze, hogy megértik. Csak a szürke hétköznapokban azért a mi szakmánkban egy napi 4-5 óra gyakorlás bizony nagyon-nagyon kellene, kell, fontos. Mert most alapozzák meg az egész szakmai életüket. Uh-huh. És ugyanakkor a világ, valljuk be őszintén, nem pont e felé megy, hanem sokkal inkább ez a, bocsánat, hogy így fogalmazod, ezzel vezetik őket félre, ez a laza, könnyű életnek a megcélzása, amit mi felnőttek pontosan tudunk, hogy nem létezik. Uh-huh. Pillanatokra lehet, de a normális szakmai életben ilyen nincs. Rengeteg munka, stb. Az van. És ahhoz, hogy ők a diploma után mondjuk 40 évig milyen szakmai életüket is, ezen keresztül milyen életsikereket érnek el, az itt ez alatt a Zeneakadémián eltöltött néhány év adja meg a választ. Ezért rendkívüli fontosságú, hogy minden eszközzel rávegyem őket, hogy vegyék tudomásul, hogy nekik az a dolguk, hogy a megkapott tehetséget kibontsák. Ez elengedhetetlen a mindennapos, nagyon komoly.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Szenthelyi Miklós a vendégem, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára.
2: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig Újpest központ és Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Baleset okoz fennakadást a Margit hídon Buda felé a Margit sziget után a külső sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt. A külső sáv nem járható, torlódásra kell készülni. A második kerületben a Szemlőhegy utcát lezárták a Vérhalom utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lassú a haladás az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Pesti Alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsi-Zsirinszky úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Károly körúton az Asztória felé. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton a Nagykörúttól a Nagyvárad térig, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt és a Tököli úton befelé a Baross térnél. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma élénk dinamikus arcát mutatja az ősz. A hőmérséklet napközben eléri a 21 Celsius fokos csúcsértéket, miközben a felhőzet fokozatosan felszakadozik, és rövid időszakokra a nap is megmutatja magát. A szél kissé megélénkül, így egy stílusos sál vagy vékony széldzseki jó szolgálatot tehet a szabadtéri séták során. Tartsanak velünk a folytatásban!

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára. Ugye az ön pályája nagyon korán indult, hiszen már fiatalon jelentős versenyeredményeket ért el. 1971-ben Szenthelyi Judittal második díjat szerzett a budapesti Weiner Leó szonáta versenyen, aztán két évvel később Schiff Andrással megnyerte ugyanezt a versenyt. 1975-ben a Magyar Rádió hegedű versenyén is első díjat nyert. Szólistaként és kamarazenészként hosszú évtizedeken keresztül aktív szereplője volt a magyar és nemzetközi zenei életnek. Aztán volt itt a pályájának egy nagyon fontos fejezete később, ez pedig a Magyar Virtuózok Kamarazenekar létrehozása. Hogyan jött ez létre? Mi volt a missziója?
1: Na most mielőtt erről elkezdenék beszélni, mert ez egy nagyon szép és nagyon szívemnek nagyon kedves téma, azért egy-két gondolatot tessék kedves nekem megengedni arról a szerencséről, ami az én szakmai életemet kísérte. Az egyik a ragyogó tanáraim, Lányi Margit, Kovács Dénes, rendkívül szerencsés vagyok, hogy ők is tápoltak engem, és volt is még egy nagyon szerencsés helyzet az életemben, a testvérem Szenthelyi Judit zongoraművész, akivel egyszer durván 50 évig rengeteget koncerteztünk itthon és külföldön, és ami legalább ilyen fontos, 50 évig volt nekem a úgynevezett korrepetitorom vagy zongora kísérő, mert én persze a művészt jobban szeretem, a Zeneakadémián. Na most ez nekem egy olyan áldás volt az ő tevékenysége, amire tényleg csak azt tudom mondani, hogy egy rendkívüli szerencse. Mert hát ugye tényleg most egyszerű szakmai tényeket mondok, én tényleg, ha lehet így fogalmazni, letaroltam a világot, annyit koncerteztem külföldön, ami egy nagyon szerencsés dolog, de hát azért, bocsánat, rengeteg munka van mögötte. Ami a Magyar Virtuózok Kamarazenekart érinti, az pedig arról szólt, hogy úgy gondoltam, hogy azt a sok tehetséges fiatalt meg kéne próbálni összetartani, hogy mikor elvégzik a Zeneakadémiát, vagy még a végén vannak a tanulmányoknak, akkor ugye vannak, akik nem úgy tervezik az életüket, hogy szimfonikus zenekarba akarnak menni. Nem úgy tervezik, hogy tanítani akar. A szólistaság bármilyen okból nem igazán érdekli őket, vagy azért, mert ennyi munkát nem hajlandó belerakni, vagy az az idegfeszültség az nem nagyon vonzó nekik. Na most ugyanakkor nagyon tehetséges emberekről beszélünk, és ezért gondoltam, hogy alapítok egy kamarazenekart, ami ugye 15-16 főből áll, és azért ott nagyon nagy szerencsével, hát ennek már több mint 35 éve, tudtam találni hegedűs, brátyás, csellistát, tényleg nagyon-nagyon értékes fiatalokat, és ezekkel elkezdtünk egy olyan fajta munkát, aminek tényleg nyugodtan mondhatom, hogy az igazi értékmérője tényleg az a rengeteg hazai és külföldi koncert, amit ezzel a kamarazenekarral sikerült összehozni, de nyugodtan mondhatom, hogy ez életemnek az egyik legszebb periódusa volt. Hát most már ugye az az igazság, hát amióta ugye 6-7 éve már nem hegedülök, mert azért bocsánat, 60 évig bőven elég volt. Ezért nyilvánvalóan most már ilyen szempontból kiszálltam a zenei életnek ebből a szeletéből, és ezért marad most már a tanítás. Mm.
0: De tartja a kapcsolatot a volt zenésztársaival?
1: Igen, mert azért nagyon-nagyon ritkán, sajnos nagyon-nagyon ritkán, azért mégis van valami apropója az összejövetelének, minden évben tartunk koncerteket a Mátyás templomba, és azért ott ők azért elfoglaltságukhoz mérten azért részt vesznek, és én nagyon örülök, ha ilyenkor, nyilván ez nem ugyanaz a fajta helyzet, mint ami 30-35 évig volt, hogy rengeteg koncert, rengeteg próba, de akkor is azért nyilván tudom, hogy mi van velük, és annak nagyon-nagyon örülök, hogy mindegyik nagyon komoly szimfonikus zenekarba végez nyilván nagyon komoly szakmai munkát.
0: Soha nem került választás elé az élete során, hogy tanítás vagy koncertezés?
1: Nem, ez nálam abszolút, ha szabad így fogalmazni, szimbiózisba volt, van. Tehát ez nekem nagyon-nagyon korán megadatott, hogy mind a kettő nagyon fontos, de azért azt hadd ne hallgassam el, hogy nyilvánvalóan, amikor rengeteget turnéztam, és fizikailag nem voltam Magyarországon, hát valljuk be őszintén, akkor sok hasznot nem tudtam hajtani. De az biztos, és ezért nyugodtan elkismertem, hogy amikor itthon voltam, akkor ami belefért, akkor olyan sokat dolgoztam velük, amennyit csak lehetett, tehát így próbáltam meg valamennyire hasznossá tenni magam, mert azért ők nagyon örülnek annak, hogyha egy koncertező művész a tanáruk, de hát bocsánat, azért az igazi haszna mégiscsak az az ő számukra, ha tanítva vannak. És hát azért őszintén megmondom, hogy ebben azért voltak kisebb, nagyobb zökkenők az szerint, hogy mennyi időre tűntem el koncertezés okán.
0: Ugye nagyon nehéz arról beszélni, hogy milyen a fiatal hegedős generáció, hiszen sokan vannak, sokfélék, de mégis mi az, amit alapvető kihívásnak lát?
1: Na most én a következőt tudnám mondani, hogy, és hát ebben nagyon nem mélyednék el, mert ez egy nagyon-nagyon hosszú téma. Azért az Ázsiának az előretörése, amit azért az életnek nagyon sok területén látunk, tapasztalunk, tudjuk. Azért azt kell mondanom, hogy ez a hegedű művészet terén is elindult. Tehát az, hogy nemzetközi versenyeken is nagyon komoly sikereket érnek el, az, hogy a Zeneakadémián is az ember vizsgákóhal, meg nekem is volt szerencsés tapasztalaton velünk dolgozni, ott egy olyan fajta belső felhajtó erő van jelen, ami azt kell mondanom, hogy sajnos a magyar fiatalokban nagyon sok esetben nincs meg. Tehát az, hogy ki kell mindenféle, bocsánat, mókát találni, hogy rá tudjam őket venni a mindennapos kemény munkára, ez az ázsiai fiataloknál, nekem legalábbis ez a tapasztalatom, nem volt téma. Tehát az ő munkamurájuk, a belső felhajtó erő arra, hogy minél többet tudjon, az tényleg rendkívül és nagyon tiszteletre méltó.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, szó lesz még a csütörtöki ünnepről is, hát azt hiszem, hogy ez nevezhető annak. Szenthelyi Miklós, ugye? Nem hiszem. Szenthelyi Miklós a vendégem, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára.

0: A vonalban Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, zenepedagógus, a Zeneakadémia tanára. Csütörtökön különleges hangversenynek ad otthont a Zeneakadémia nagyterme, hiszen Szenthelyi Miklós növendékei mutatkoznak be a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésével. Hát meséljen egy kicsit arról, hogy hogyan épül fel ez az este, mi lesz repertoáron, hogyan, milyen módon mutatkoznak be a fiatal hegedűművészek.
1: Hát nyugodtan mondhatom, hogy ez olyan hosszú évek óta zajlik ez a fajta élethelyzet. Azt hiszem most speciál ez itt a Zeneakadémián a 8. év, de előtte a kongresszusiban több mint 10 éven keresztül bemutattam őket rendszeresen. A dolognak mindenképp az a lényege, hogy olyan műsort próbálok összeállítani, ami a közönség szempontjából vonzó, tehát olyan szerzők, olyan művek, és ugyanakkor legalább ilyen fontos, hogy azok a fiatalok, akiket kiállítok a pódiumra, olyan műveket játszon, ami megmutatja az ő értékét. És a, bocsánat, cinikusan fogalmazni, az esetleges negatívumokat pedig nem mutatja meg.
0: Hát én azt hiszem, ez teljesen természetes.
1: Az a lényege, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, mert hát nyilvánvalóan az a cél, hogy ők nagyon sikeresek legyenek ezen az estén, és ami legalább ilyen fontos, hogy tetszen a közönségnek, amit játszanak. Ez viszont az én felelősségem, hogy olyan műsorral engedjem őket a pódiumra, ami még egyszer mondom az értékeiket mutatja meg. Uh-huh. És van itt még egy nagyon fontos szempont, ami hát ennyi elfogultság talán nekem elnézhető, hogy ez a drága fiam Szenthelyi Krisztián, aki most már nyugodtan mondható énekművésznek, hiszen zeneakadémiai diplomája van, és tényleg nagyszerűen végzi a dolgát. Ő is idézőjelben kakukktojásként részt vesz, de az eddigi tapasztalat az, hogy nagyon tetszik a közönségnek, egyrészt, hogy kicsit megtöri a hegedűs programot, másrészt meg ő tényleg nagyon komoly színvonalat képvisel, úgyhogy ez így összességében nyugodtan mondhatom, hogy nekem egy nagyon-nagyon kedves dolog, és nagyon-nagyon remélem, hogy a közönség is tetszéssel fogja fogadni.
0: Kik lesznek a fiatal hegedűművészek, akiket láthat, hallhat a közönség?
1: Hát ugye Hankó József, Micura Erik Denton, Újvári Zsófia, Kállai Lajos, és évekig volt a növendégem a fiatal Mága Zoltán, aki ugye kiment 2 évre külföldre, most visszajött, és akkor én nagyon örülök, hogy ezen a koncerten részt vesz. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy nagyon komoly tehetségű fiatal, de még egyszer mondom, a legfontosabb az a fajta szakmai szempont, hogy tudják meg, most bocsánat a kifejezésért, mi az a frász, ami az embert a pódión éri.
0: És ezt elbírják-e, ugye? Mert ezt hosszú évekig, évtizedekig viselni, illetve kezelni kell.
1: Igen, de azért hadd mondjam azt, hogy és itt azért nagyon fontos a tisztelt kollégáimnak a vizsgán való jelenléte, azért a vizsgához fogható frász nem nagyon van. Tehát ez magyarán azt jelenti, hogy ez egy nagyon örvendetes, hogy egy évbe kétszer megmérettetődnek a kollégák előtt. Ehhez képest nyugodtan mondhatom, hogy a koncert egy kellemesebb közeg.
0: És ezt a hegedűművészek is így érzékelik, a fiatalok, akik fellépnek?
1: Szerintem igen, most ezzel együtt természetesen van bennük egy komoly feszültség, hiszen az ilyen koncerteknek mégiscsak van egy tét jellege, mert ha szabad így fogalmaznom, valahol pőrére vetközik az a szakmai munka, amit mi az évek alatt végzünk, és ezt tárjuk, ennek az eredményeit tárjuk a közönség elé, és hát még egyszer mondom, én nagyon-nagyon remélem, hogy a befektetett munka az meg fog térülni ezen a koncerten.
0: A közönség mit kaphat, mit láthat ezen a koncerten?
1: Hát tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy ugye a magyar közönség elég híres a felfedezés képességéről. Most nem tudom, hogy itt ez össze fog-e jönni, de az biztos, hogy ezek a fiatalok olyan dolgokat tudnak, amire nyugodtan rá lehet fogni, hogy különleges. Olyan műveket is játszanak, olyan színvonal az, ami ott megjelenik a reményeim szerint, ami mindenképp igazolja annak a lehetőségét, hogy ők a közönség elé odaállhatnak, de az, hogy most a közönség, még egyszer mondom, ez a fajta felfedező képesség, ami nyilván azt jelenti, hogy az egyik közönségnek ez egy fiú tetszik, a másiknak az a lány, már a produkcióról beszélek, akkor ez természetesen azzal fog járni, hogy reményeim szerint beszélni fognak. egymás közt arról, hogy most akkor melyik fiatal miért tetszett, miért esetleg mi nem tetszett benne, stb. Magyarán téma lesz az, hogy ezek a fiatalok itt most bemutatkoznak.
0: És hát könnyen lehet, hogy a jövő nagy hegedőművészeit láthatják színpadon.
1: Hát ez bevallom őszintén, ezt nyilván nem nekem kell eldönteni, de még egyszer mondom, a legfontosabb cél az, főleg, hogy ugye ez így ősz elején van ez a koncert, most már hosszú évek óta, hogy bizonyos értelemben mind a kétfél a saját nyarát megkockáztatja, mert ugye itt nyáron van egy nagyon komoly felkészülés erre a koncertre, de hát a dolognak mindenképp az a lényege, hogy mi szeretnénk itt most azt a fajta szakmai munkát bemutatni, ami az én osztályomba zajlik.
0: További sikeres munkát kívánok, és hát varázslatos estét csütörtökön. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én nagyon szépen köszönöm még egyszer.
0: Szenthelyi Miklós, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész, a Zeneakadémia tanára volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi Cimmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Ideiglenesen bezár a Terrorháza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, az intézmény addig nem látogatható, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, és tisztázzák a jogi kérdéseket. Idén nyáron csaknem 2/3-ával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma a tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, valamint Zadar tartozott. Új módszert fejlesztett ki a mobil lefedettség mérésére a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. Az új eljárással az autóval nem megközelíthető helyeken, így például a kerékpárutakon is ellenőrizhető a térerő. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA Végrehajtó Bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a 3. számú európai kupasorozat fináléja. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig Újpest központ és az Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé a Villányi út után a belső sávban és a 10. kerületben a Gyömrői úton a Kőér utca közelében. Tart a műszaki mentés a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt a külső sávban. Lassú a haladása a Közraktár utcában a Petőfi híd felé, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánc hídig, az Adrási úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér közelében, a Tököli úton befelé a Baross térnél és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Szeptember 15-én ma van Enikő és Melitta napja. Szeretettel gratulálunk. Sokan ünnepelnek ma, egyébként nem sorolom fel az összes nevet, de azért néhányat mégiscsak megemlítek, például Kató, Lola és Lóránt. Őket is bátran köszöntsék, ha ismernek mondjuk erre a névre hallgató embereket, akkor tegyék meg, mindenki örül a köszöntésnek. És akkor nézzük, hogy a folytatásban mi következik. Liszt Ferenc, Ez Durzongora versenyének 4. tétele.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Feltöltődni már a tanév elején, avagy jön a suli nyugi recharge night. Erről persze eszembe jut egy mém, ahol a kisgyermek elindul az iskolába, a szülők pedig pezsgővel a kezükben állnak, szóval lehet, hogy fel tudnak töltődni, hogy vége a vakációnak, de mi a helyzet a pedagógusok saját energiatartalékaival például, és nem beszélve komolyra véve a szülőkéről. Szigeti Réka egészségfejlesztő szakpszichológus, a suli nyugi szakmai vezetője van itt velem a vonalban, és szerintem van miről bőven beszélgetnünk, mert ha kimondjuk azt a szót, hogy suli, akkor azért egy picit mindenkinek megemelkedik a vérnyomása, főleg szeptember elején. Talán ez lehet a mozgató rúgója a Recharge Night-nak.
2: Pontosan így van, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Pont azért találtuk ki, mert mi nagyon erősen hiszünk benne, hogy a teljesítmény, a munka és akár a stressz is megfér együtt azzal, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. És ez a Recharge Night pont erről szól, hogy meg tudjuk élni, hogy indul a tanév, de hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy ne égjünk ki se szülőként, se gyerekként, se tanárként ebben a rendszerben. És ezzel az estével azt szeretnénk ösztönözni, és azt szeretnénk átadni, hogy hogyan is lehet ezt csinálni. Ez azt jelenti, hogy lesznek itt stresszkezelő és kiégés megelőző tippek magánemberként, hogy én mit tudok tenni magamért. Ha szülő vagyok, ha tanár vagyok, vagy bármilyen más szakember. És lesz egy nagyon izgalmas beszélgetés, ahol szakértők lesznek velünk, meg hát a humort is behoztuk ide Felméri Péter szerepében, mert ő is elfogadta a meghívásunkat, nem csak mint apuka, hanem mint humorista is, hogy mit gondol róla a humor, hogyan tud nekünk segíteni, de ott lesz Tibenszki Moni Liza is, aki coachként, a felelős szülők iskolájának vezetőjeként mutatja meg, hogy ő hogy látja. Azt mondta, hogy kíméletlen lesz a szülőkkel szemben, szóval lehet érkezni, várni majd, hogy milyen sztorikat hoz be nekünk, hogy egy kicsit tükröt tartson nekünk is, és itt magamról is beszélek szülőként. De ott lesz dr. Rab Árpád is, hogy jövőkutatóként is ránézzünk, hogy mi a jövő üzenete, és szerintem nagyon izgalmas, hogy bevonunk egy középiskolást is. A suli nyugi fiatal nagykövete, Siklós Tímea is jelen lesz, hogy megnézzük, hogy oké, mindenről, amit mi felnőttek gondolunk, de mit lát ebből, mit gondol erről egy gyerek, hogy ő hogyan látja ezt a mindennapokban?
1: Bizony, a perspektíva az nagyon fontos, főleg a gyerekek, és ha van valaki, aki ezt jól át tudja adni, akkor ebből mindenki épülhet. Ugye az E26 rendezvénytérben lesznek a 11. kerületben, viszont azt mondtam, hogy gondoljunk a szülők meg a pedagógusok energiatartalékaira, tulajdonképpen akkor őket várják, leginkább is felnőtteket, ugye?
2: Így van, de lehet jönni gyerekkel. Most még éppen gyerek regisztrációnak is van helye, ezt nyilván azért korlátokkal fogadjuk, de most még van pár hely, tehát aki 6 és 12 év közötti gyerekét nem tudná hova tenni, az magával hozhatja, és ő közben a gyerektrénereink segítségével fog mesét hallgatni, játszani, és a fiatal önkénteseink ott fognak majd még besegíteni, szóval lesz animátor, aki majd fogadja őket, és utána mindannyiunkat meg is fogunk mozgatni, mert itt az E26-ban, ahogy mondta, itt a 11. kerületben a rendezvénynek az egyik csúcspontja lesz szerintem, hogy Grecsó Zoli táncművész megnézi, hogy hogyan lehet a tüzet életben tartani mozgással, tánccal, és itt nyilván nem egy bonyolult tánc foglalkozás lesz, hanem inkább az, hogy hogyan kapcsolódjunk mozgással a saját szükségleteinkre, igényeinkre, és hogy tud nekünk ez energiát adni a mindennapokban.
1: Tehát még egyszer, ugye pénteken lesz délután 5 órakor kezdődik az E26 rendezvény térben, és a sulinyugi.hu oldalon találhatók információk, és megütötte a fülemet egy kifejezés, hogy regisztrálni. Ezek szerint regisztrációhoz kötött vagy ajánlott a rendezvény?
2: Ez kötött, mert hogy önmagában ezen a rendezvényen támogatói egyen lehet részt venni. Minden befolyt összeg arra megy, hogy utána mi ezt a nyugit át tudjuk adni a gyerekfoglalkozásainkon díjmentesen az osztályoknak, gyerekeknek, hogy még gyerekkorban megtanuljuk, hogy hogyan lehet a stresszt kezelni, vagy hogyan lehet a kiégést megelőzni. És ezzel az esttel ez egyrészt jó nekünk, hogy feltöltődünk, másrészt adományjeggyel lehet, támogatói jeggyel lehet rá regisztrálni, és akkor a befolyt összegeket mi arra fogjuk fordítani, és erről majd visszajelzést adunk egyébként a regisztrált vendégeknek e-mailen utána, majd be fogunk arról számolni, hogy a bejött adományokat mire költöttük, melyik osztályhoz jutottunk el, még történtek ott.
1: Ez nagyon korrekt, és szerintem a kedves hallgatók így még jobban érzik ennek a súlyát, mert persze picit mosolyogva beszélünk erről, de nagyon, nagyon komoly stressz tud lenni szinte mindenki számára, az iskola gyereknek, a felnőttnek, és persze a tanárnak is. Szóval szeptember 18-án pénteken, vagyis ezen a héten pénteken délután 5 órától az E26 rendezvénytérben esik szó mindenről, és lesz még benne humor is, mert humor nélkül az egészet végképp lehetetlen elviselni. Kedves hallgatók, ha valaki szeretne ellátogatni a rendezvényre, akkor a sulinyugi.hu oldalon regisztrálni a szükséges, egy nagy kék gomb van itt, ha jól látom, hogy regisztrálok, és minden további nélkül lehet. Minden mást a helyszínen, illetve, ahogy mondtam, a sulinyugi.hu oldalon megtalálnak. Szigeti Réka egészségfejlesztő szakpszichológussal, a Sulinyugi szakmai vezetővel beszélgettünk. Nagyon okos gondolat, nagyon jó gondolat. Tényleg érdemes már a tanév elején oldani a feszkót, hogy könnyebben induljon, úgyhogy sok sikert kívánok a pénteki rendezvényhez.
2: Nagyon szépen köszönöm, és várunk mindenkit egy szusszanásnyi nyugira.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban november 8-áig látható a 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás, amely a 2025-ös év legfontosabb eseményeit és hétköznapi történeteit idézi fel képekben. A tárlat alapját az idei Magyar Sajtófotó Pályázat adja, amelyre 258 szerző több mint 6000 fotóval nevezett. A kiállításon közéleti események, társadalmi történetek, hétköznapi élethelyzetek, kulturális és sportpillanatok, illetve természetfotók egyaránt helyet kaptak. A képek együtt nem csak dokumentálják 2025 történéseit, hanem azt is megmutatják, hogy hogyan látták és örökítették meg a világot a magyar fotóriporterek. A 44. Magyar Sajtófotó Kiállítás november 8-áig várja a látogatókat a budapesti Capa Központban. Vasárnap különleges szerzői este zárul az Ars Sacra Fesztivál egyik kőbányai programszála a Szent László templomban. A Földtől az égig című koncerten Fülep Márk fuvola művész és Györfi Gergely hegedű művész lép a közönség elé. Az est világi és szakrális zenéket kapcsol össze, miközben a két hangszer hol önállóan, hol duóban szólal meg. A műsorban hangszeres monológok és közös darabok váltják egymást. A szerzői est a szemlélődő ember lelki világát és nyitottságát kívánja megfogalmazni közérthető zenei nyelven. A Földtől az égig vasárnap este 7 órakor kezdődik a kőbányai Szent László templomban. Jövő szombaton Telemann 300 éves, mégis meglepően friss komédiája, a Pimpinone, avagy az Egyenlőtlen házasság kerül színre a Budapest Music Centerben. A háromrészes szcenikus intermezzo egy rafinált szobelány, Vespetta és idősödő gazdája Pimpinone kapcsolatát követi, amely a könnyed évődésből hamar humoros, hatalmi és házassági játszmává alakul. Vespettát Lökösházi Mária, Pimpinonét Neubauer Lóránt alakítja, a barokk hangszeres együttest Bene Róza vezeti csembaló. Az előadást a historikus színjátszás és a barokk gesztika nemzetközileg elismert szakértője, Zigrid Toft rendezi, korhű, mégis közvetlen színpadi világot teremtve. Jövő szombaton várják a közönséget a Pimpinone című zenés komédiával a Budapest Music Centerben. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten nem közlekedik a 12-es és a 14-es villamos Újpest központ és a Frangepán utca között, a 12 a villamos pedig Újpest központ és az Angyalföld kocsiszín között áramellátási hiba miatt. 14-es pótlóbusz jár Újpest központ és a Frangepán utca között. Baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé a Villányi út után a belső sávban és a 10. kerületben a Gyömrői úton a Kőér utca közelében. Tart a műszaki mentés a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé az Üllői út előtt a külső sávban. Lassú a haladása a Közraktár utcában a Petőfi híd felé, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig, az Adrási úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtt, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér közelében, a Tököli úton befelé a Baross térnél és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónak. Ma élénk dinamikus arcát mutatja az ősz. A hőmérséklet napközben eléri a 21 Celsius fokos csúcsértéket, miközben a felhőzet fokozatosan felszakadozik, és rövid időszakokra a nap is megmutatja magát. A szél kissé megélénkül, így egy stílusos sál vagy vékony szélzseki jó szolgálatot tehet a szabadtéri séták során. Tartsanak velünk a folytatásban is!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban 1893. szeptember 16-áig megyünk vissza az időben. Ekkor az történt, hogy Budapesten megszületett Szentgyörgyi Albert. Az ő neve szerintem mindenkinek, biztos vagyok benne, hogy egy-egy dolog miatt eszébe jut, de most megismerjük az ő életét, és lehet, hogy sokkal több minden fog eszünkbe jutni ezután.
2: Igen, Szentgyörgyi Albert, ahogy mondtad, Budapesten született, tehát így is kapcsolódik a fővároshoz, és aztán a középiskolai tanulmányait a Lónyay utcai református gimnáziumban végezte, aztán a Budapesti Tudomány Egyetemen folytatta. Közben jött az első világháború, amikor éppen az orvostudományi karának volt a hallgatója, és itt egy visszaemlékezésben nagyon érdekes idézetet találtam tőle, ezt felolvasnám, ha.
1: Jó, rendben.
2: Lehet, idézem, a háború harmadik évében már tisztán láttam, hogy vesztettünk, és értelmetlenül áldozzuk fel magunkat néhány magasrangú háborús bűnös miatt. Mélyen megundorodtam a katonai élettől, és nem találtam dicsőségesnek, hogy hősként essek el a csatában. Úgy gondoltam, többet tehetek az országomért, ha életben maradok. Ugyanakkor égető vágyat is éreztem, hogy visszatérjek a tudományhoz. Így hát egy nap Lengyelországban, az orosz fronton fogtam a puskámat, és keresztül lőttem a bal felkaromat. Tehát ő így akarta befejezni a háborús részvételét, és gyakorlatilag dicsőségesen, hát végig nagyon gyakorlatias módon távozott a hadszíntérről, és hazajött vissza Magyarországra, és 1917-ben lediplomázott. És azt gondolom, hogy valóban több hasznunk volt belőle élve, mint hősi halottként. Nagyon sok minden kapcsolódik hozzá.
1: Itt maradt Magyarországon? És itt folytat kutatásait, a tevékenységét, vagy esetleg elment külföldre?
2: Diploma szerzése után külföldre távozott, a biológiai, gyógyszertani, bakteriológiai tanulmányokat folytatott, és Cambridge-ben kémiai doktorátust szerzett. Aztán 1928-ban tért haza, ekkor nem a fővárosba jött vissza, hanem elvállalta a Kolozsvárról Szegedre áthelyezett Tudományegyetem biokémiai tanszékének a vezetését. És a kutatásai során figyelt fel arra, van egy oxidációs folyamat, a sejtlégzés kapcsán került ezzel kapcsolatban, és hogy ez az oxidációs folyamat valamiért lassúbb a vártnál, ami egy redukáló anyag jelenlétére utalt. Ez nagyon tudományos, amit mondok, de hát egy tudós emberről van szó, és ezt a redukáló anyagot a mellékvese mellett a káposztából és a narancsból is ki tudta vonni, és először ignóznak nevezte el, nem ismerem cukornak, tehát ez volt az első megnevezése, és mivel ennek az anyagnak a feltételezései szerint 6 szénatomja volt, tudós társai számára egy elfogadhatóbb nevet talált, hexuronsavnak nevezte el, ugye hexa a 6-os számra utalva. Úgyhogy a mellékveséből 25 g-nyi hexuronsavat állított elő, kutatásai során bebizonyos illetve a kísérletek alapján, hogy ez az anyag, ez maga a C-vitamin, amit eddig korábban kémiai értelemben nem ismertek, csak annyit tudtak, hogy a skorbut ellen használatos. A Szentgyörgyi Alberték 1932-ben tették közzé a C-vitaminnal kapcsolatos felfedezésüket, és volt egy amerikai tudós, aki ugyanebben az időben ugyanerre a következtetésre jutott, de végül több éves vita után kiderült, hogy Szentgyörgyi Albert 2 héttel korábban publikálta ezt a témát először, tehát ővé lett az elsőbség az orvostudományban, és ő volt az, aki felismerte azt is, hogy a szegedi piros paprika sokkal többet tartalmazott a C-vitaminból, mint a citrusfélék. Tehát addig csak a citrusfélék jótékony hatásáról tudtak. És most érkezünk el ugye az ő tudományos karrierének a csúcsára, hiszen már 1934-ben jelölték az orvosi Nobel-díjra, de azt csak 1937. októberében kapta meg. Az indoklás szerint, idézem, a biológiai égési folyamatok terén tett felfedezésért, különösen a C-vitamin, valamint a fumásav katalízis vonatkozásában. Megkapta az érmet és elvitte Szegedre a II. Világháború kezdetén, a Magyar Nemzeti Múzeum megvásárolta tőle az ezért kapott összeget, a finn-szovjet háború finnországi áldozatainak ajánlotta fel.
1: Milyen volt megkapnia neki a Nobel-díjat? Van erről valami fennmaradt anyag?
2: Kár az Oppenheimer film kapcsán is, hogy tudjuk, hogy lehet egy nagyszerű felfedezés, amit nagyon nemes célok hívnak életre, viszont tudjuk, hogy ezt nagyon sokszor pusztító szándékkal is fel lehet használni, és a Szentgyörgyi Albertről tudjuk azt, hogy nagyon nagy öröme volt akkor, amikor megkapta a díjat, hiszen azt hitte, hogy ezt a felfedezését nem lehet öldöklési célra használni, és hát aztán néhány évvel később meglehetősen szomorúan kellett tudomásul vennie, hogy a náci Németországban olyan aszkorbinsav készítményt kezdtek el gyártani, amelyek által a tengeralattjárók legénysége hónapokig képes volt a nyílt tengeren az ellenséges hajókra vadászni. Ugye a bezártsághoz, hogy ne legyen vitaminhiány, ezt a készítményt szedték étrendkiegészítőként.
1: Hogyan alakult utána az ő élete? Hol volt? Magyarországon, külföldön? földön?
2: 1947-ben, látva a kommunista párt egyre nagyobb térnyerését, svájci szabadságáról már az Egyesült Államokba utazott, és ott is telepedett le a Massachusetts állambeli Óceánográfiai Intézet számára létrehozott izomkutató laboratóriumában folytatta a munkáját. Élete további hátralevő részében is fáradhatatlanul dolgozott, és mindeközben Magyarországgal mindvégig fenntartotta a kapcsolatait. 1976-ban tagja volt annak a delegációnak is, amely visszahozta Magyarországra a Szent Koronát.
1: Ott kint Amerikában mivel foglalkozott?
2: Főleg sejtlégzéssel, izombiokémiával, biogenetikával és rákkutatással foglalkozott. 93 éves korában halt meg, 1986. októberében, kint az Egyesült Államokban.
1: De Budapesten rengeteg minden őrzi az ő nevét, ugye?
2: Budapesten semmi nem őrzi az ő nevét, ugyanis egyetlen utca volt, ami az ő nevét őrizte a 18. kerületben, és ezt is 1953-ban átnevezték Gerely utcára, ugyanis a kommunista párt, mivel Szent György Albert elhagyta az országot, indoklásként ez szerepelt, hogy nyugatra távozott kozmopolita tudós, tehát az ő nevét viselő utcát is azonnal át kellett nevezni, és azóta sincs Budapesten róla semmi elnevezve. Olyannyira, hogy én semmi emléktáblát, semmit nem találtam a fővárosban, Szegeden és más településeken van, Budapesten tudtommal nincs.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Krisztik Csaba színművész, akivel a Vojcek című előadásról beszélgettünk, amely a Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadásában bekerült az idei E-színházi fesztivál programjába. 5 és 6 óra között pedig Szenthelyi Miklós Kossuth és Liszt Ferenc Díjas hegedűművész, zenepedagógus, a Zeneakadémia tanára volt a vendégem, akivel a csütörtöki hangversenyről volt szó, ahol Szenthelyi Miklós növendékei mutatkoznak be a MÁV szimfonikus zenekar közreműködésével. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok. Holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Elfogadta az országgyűlés a dízelautósok támogatásáról szóló javaslatot. Nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Mindent meg fog tenni az Európai Bizottság, hogy támogassa Szerbiát az uniós csatlakozásban, jelentette ki a brüsszeli testület bővítéséért felelős biztosa. Martakos hangsúlyozta, a Nyugat-Balkán stabilitása az Európai Unió stratégiai érdekeit szolgálja. Szerbia ebben nagyon fontos szerepet tölt be, de a revizionizmus, a népirtás tagadása összeegyeztethetetlen az európai értékekkel. Nincs helyük az Unióban, ahogy nincs helyük a tagjelölt országokban sem. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó konferencia liga döntőjét 2029-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség az UEFA Végrehajtó Bizottságának Szalonikiben tartott ülésén döntöttek arról, hogy 3 év múlva a magyar fővárosban lesz a harmadik számú európai kupasorozat fináléja. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, Hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
6: Az MTI híreit hallották.

0: Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayerfi pince márványhordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli városrészek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti városrész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait, feljelentette Orbán Viktort a Momentum alapítója. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt, a Tisza párt frakciójának 5 jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvényt, amely az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba. A jogszabály többek között megerősíti az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának szerepét, gyorsítva a dokumentumok feldolgozását, digitalizálását és kutathatóságát. Feljelentette Orbán Viktort a Momentum alapítója. Fekete Győr András szerint a korábbi miniszterelnök megfenyegette a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal dolgozóit. Orbán Viktor a Hír TV-ben vasárnap azt mondta, nyomon fogják követni és nyilvánosságra hozzák azokat, akik munkát vállalnak az új hivatalnál, és nem kerülik majd el a felelősségre vonást, ha a Fidesz visszatér a hatalomba. Fekete Győr András szerint ez túlmutat a véleménynyilvánításon, ez az igazságszolgáltatás megfélemlítésére tett kísérlet. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal. Megválasztották az Alkotmánybíróság új tagjait. Moszkva válaszolni fog diplomatáinak Budapest általi kiutasítására. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az Alkotmánybíróság új tagjait az országgyűlés. Alkotmánybíró lett Hronovszki Nóra, Kovács András György, Ligeti Miklós, Orosz Árpád Gábor és Szomora Zsolt a Tisza párt frakciójának öt jelöltje. Megbízatásuk 9 évre szól. A parlament azért választott új tagokat a testületbe, mert az alaptörvény júliusban elfogadott módosítása 70 évben korlátozta a tagok életkorát. Így 5 bíró mandátuma megszűnt. A Fidesz és a KDNP képviselői még a titkos szavazás előtt kivonultak az ülésteremből. Közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a pénzügyminiszter. A testület feladata lesz egyebek mellett a közpénzügyi reform előkészítése és végrehajtása, valamint a költségvetési szabályok kidolgozása és az éves költségvetési törvény előkészítése, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése. A munkacsoportnak a pénzügyminisztérium szakemberei mellett a Magyar Államkincstár elnöke is a tagja lesz. Átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere. A parlament elfogadta a szakképzési törvény módosítását, amely megszünteti a kettős vezetést azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört. Az intézményeket főigazgató vezeti majd. A felső vezetők számának csökkentésétől számottevő megtakarítást vár a kormány. Az új vezetőket nyílt pályázaton választják ki, amelyen a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Válaszolni fog Moszkva arra, hogy 10 diplomatáját kitiltották Magyarországról, ismételte meg az orosz külügyi szóvivő egy sajtótájékoztatón. Maria Zaharova úgy fogalmazott, 100%-ig biztos, hogy lesz válasz, de még egyeztetnek az érintett hatóságok arról, hogy a lépés melyik területet érinti majd. Másodszor is meghosszabbította Spanyolország az Olaszországból érkezők határellenőrzését, miután az olasz kormány hasonló intézkedést jelentett be. Eszerint további 3 hétig érvényben marad a szúrópróbaszerű ellenőrzés a repülőtereken és a kikötőkben. Olaszország augusztus elején függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal, miután több mint 70 ezre jutottak be illegálisan a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba, Ceutába. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet, hajnalban átmenetileg köd képződhet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kiránduló helyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspályatársaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katrin Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wendheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi Meining Arthur építész tervei alapján készült, és 1889-ben nyitotta meg kapuit. Wendheim, Frigyes és családja pedig csak alkalmanként pesti látogatásaik idején használta azt. 1927-ben, a gróf halála után az örökösök úgy döntöttek, a fényűző épületet a fővárosnak ajándékozzák. A könyvtár 2001-ben nyerte el mai végleges alakját. A megnyitás óta két nagyobb épülettel is bővítették.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az F4-es objektum a budapesti Kossuth Lajos tér és a Szabadság tér között található bunker. A Rákosi bunker néven is emlegetett föld alatti létesítményt a II. Világháború után építették a magyar dolgozók pártjának akkori központja alatt. A bunkert 2000 fő befogadására tervezték, és harcigázszűrővel, saját víztartállyal és generátorokkal is felszerelték. A bunker a 70-es évekig működött. Ma a 3-as metró rendszeréhez csatlakozik. Belépni azonban csak akkor lehet, ha a metróvonalat áramtalanítják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízel kompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvénycikknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal. Támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölccsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszobású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötét-zöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén-nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A Bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Csillebércen 70 évvel ezelőtt hozták létre a Központi Fizikai Kutatóintézetet, a KFK-it. A Normafa közelében lévő intézmény hamarosan a hazai tudományos élet egyik fellegvárává vált, amelyben számos Nobel-díjas kutató is megfordult. Olyan tudósok dolgoztak az intézményben, akik az amerikai NASA kitüntetését is megkapták. Az egyik legérdekesebb személyiség Stephen Hawking volt, de járt itt például Roger Penrose is. Mindketten a relativitás elmélettel kapcsolatos megbeszéléseken vettek részt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó kőszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedés segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik az enyhe idő, elszórtan záporokkal, támogatást kapnak a dízelautók tulajdonosai. A Vatikánba utazik a jövő héten Magyar Péter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Elfogadta az országgyűlés a dízelautók tulajdonosainak támogatásáról szóló javaslatot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek évvégéig havi 5000, összesen 20000 forint segítséget kapnak. A Ruf Bálint miniszterelnök helyettes által benyújtott jogszabály arról is rendelkezik, hogy novemberben a cigaretta jövedéki adója 9, míg a hevített termékeké és a fogyasztási dohányé több mint 25%-kal nő. Zseppénznek nevezte az üzemanyagárak ellensúlyozására bevezetett havi 5000 forintos dízelkompenzációt a Fidesz frakció. Az ellenzéki képviselőcsoport szerint az intézkedésből a hazai autósok mintegy háromnegyede kimarad, miközben a juttatás többszörösét vonják el tőlük a dohánytermékek jövedéki adójának emelésével. Jövő csütörtökön a Vatikánba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. A kormányfő közölte azt is, hogy látogatása során tárgyalást folytat majd Pietro Parolin bíborossal, a Vatikán diplomáciai és kormányzati vezetőjével. Hamarosan megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a vasútbiztonsági teszteken nem merült fel hiba. Október első hétvégéjén teljes terhelést modellező tesztet végeznek. A vonatok utasok nélkül, de a nappali csúcsidős menetrend szerint közlekednek majd 160 km/órás sebességgel. Idén nyáron csaknem kétharmadával nőtt az európai tengerparti úti célokra repülő magyarok száma tavalyihoz képest. Derül ki az egyik hazai jegyértékesítő cég adataiból. Az utazási kedv élénkülését az árak átlagosan 15%-os csökkenése, az erősödő forint és a fapados légitársaságok árversenye hajtotta. A legnépszerűbb célpontok közé idén Bari, Tirana és Alicante mellett Malaga, Rimini, valamint Zadar tartozott. Bringás reggelivel várja a belvároson át munkába, iskolába igyekvőket a BKK szerdán. 7 és 9 óra között minden kerékpárral érkezőt friss gyümölcsel, péksüteménnyel és innivalóval kínálnak a Városháza parkban. A bringás reggelit az Európai Mobilitás Hét részeként szervezik. Napos száraz idő várható, néhol megnövekedhet a felhőzet. Szerdán késő estétől egyre több felé fordulhat elő eső, és a szél is megélénkülhet. Hajnalban 8 és 15, napközben 25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.